0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Regálili pedig múlt héten fellépett Majorkán, aztán a Rádió 1-en több mixet csinált, aztán pedig most elutazott Ibizára is. Hát, így megy ez, időközben pedig van ideje új dalokat is készíteni, a legújabb aktuális kedvenc a Hear Me, Regálilitől, amit indítok a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: jók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágert.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és nem teljesen írja le a helyzetet, amikor azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon nagy a Pókember film. Hát konkrétan eddig úgy tűnik, hogy szinte minden rekordot megdönt, Tom Holland és Zendaya olyan szinten vonzza a mozikba az embereket, hogy az első héten, sőt, hát igazából szerdától vasárnapig, amíg kijöttek adatok, ott 205.919 mozijegy, amit eladtak. Az igen, és hát ezzel úgy tűnik, hogy minden idők legsikeresebb premier hétvégéjét tudta magának bezsebelni a Pókember film. A Radio1.hu egyébként egy csomó érdekességet is írunk róla. Az igazi mai slágerek között pedig nincs megállás, ahogy ígértem, és most egy hazai kedvenc a Halott Pénztől. Ez a Dobban, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez jön, aki az előző hetet Európában, Olaszországban töltötte a gyerekeivel. A suli előtt még úgy gondolták, hogy csinálnak egy kis családi trippet, és milyen jó döntés volt, egy csomó fotó van egyébként az Instáján. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, J.Lo, David Guetta és a Save Me Tonight a rádió egyen.

0: Sláger megy, óriási kedvencek a következő órában is, amiket hozok. Például Kamrától és Shakirától újdonság, sőt, a Rádió egy DJ-től Metzger Vikitől is bekészítettem a legfrissebbet. A kezdés pedig Martin Garrix-é. Ez rendben lesz, a Butterflies az igazi mai slágerek között pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyogcsípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrmikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a kedvencek között pedig Kamrád jön, aki 5 évesen gitárral kezdett, ez volt az első hangszere, de aztán egy csomó másikon is megtanult játszani, és azt mondja, hogy ez kellett is nagyon, mert hogy így tudja a legjobb hangzást mindig összehozni a saját dalaihoz, mert hogy általában ő is hangszerel. Kamrád, és az aktuális kedvenctől a Hug Yourself, ami indítja

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira pedig világkörüli turnét indít szeptember közepén, és ennek az első állomása Madrid, Spanyolország, vagyis hát helyesbitek, az első 12 állomása Madrid, Spanyolország, mert hogy 12 teltházat csinált mindjárt az indulásra, az azért eléggé rendben van. Ez pedig az aktuális kedvenc, amitől zengett a VB is, meg azóta is zeng minden rádió. Shakira is az igazi mai sláger, a Die Die, amit indítok a rádió egy.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól jönnek ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn, vagyis holnap pedig visszatérnek a Szabiból, szóval friss adás is jön. Ez meg a kezdés, Bibi Rexa a Faithless dallal, a New Religion, amit mindjárt indítok a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitást teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandusz szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fel lefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malin adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazik.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek jönnek ebben az órában is. Lady Gaga, Abrakadabra, amit most indítok. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy vadi új kedvenc Lloydtól a folytatásban, aki nemrég elindult az állatos énekes német változatában, ott már a 11. szériánál járnak, és nem csak hogy elindult, meg is nyerte. Ez meg a legújabb kedvencünk tőle, Lloyd David Puentes és a Golden Summer itt a rádió egy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. 11 év tiltás után térnek vissza a szuvenírárusok a Kolosszeum előtti térre. Aki a következő hetekben el tud jutni Rómába, az találkozhat már velük, és ott is vehet magának valamit. 11 évig ki voltak onnan tiltva. Ezt egyébként nem is tudta. Na, viszont, ha már Róma, akkor egy picit gyerünk északabbra, Magyarország felé, de csak Pizáig, mert hogy onnan származik Alex Kenji, ő hozza most az igazi mai slágert, ez a Bumble itt a rádió.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Mérsékelték a hőségriasztást, de Békés Csabán és Gyulán is küzdenek a meleg hatásaival. Megkezdődött a Csaba gyöngye szőlőszürete, újabb trükköt eszeltek ki a csalók. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a hírekkel. Mérsékelte az országos tiszti főorvos a korábbi harmadfokú hőségriasztást, így keddéj félig másodfokú jelzés van érvényben az ország egész területén. A rendkívül erős hőterhelés és a 40 fok közeli hőség miatt a békéscsabai Réti Pál kórházban, valamint a gyulai Pándék Álmán Tag kórházban is javításokat kellett végezni a klímaberendezéseken. Az extrém meleg a közlekedést is megnehezíti, 25 vasútvonalon kellett sebességkorlátozást elrendelni a sínek védelmében. A vasúttársaság palackozott ivóvízzel segítette az utazókat a csabai állomáson. A tűzoltóknak is sok feladatot adnak a szabadtéri tüzek, ezért a vármegye teljes területén továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Újra a megszokott rend szerint üzemel a békéscsabai Árpád-gyógy és strandfürdő, miután az üzemeltető tájékoztatása szerint megszüntették a korábbi takarékossági korlátozásokat. A létesítményben az élményelemek, a csúszdák, valamint a szauna és a gőzkabin ismét teljes kapacitással működnek. Elindult a Szedd Magad akcióval egybekötött szőlővásár, Békés Csabán írja a behír.hu. A mintaültetvényen a korán érő Csaba gyöngye mellett már az írsai olivér is szedhető. A szüretelési lehetőség a különböző fajták érése miatt várhatóan október elejéig tart. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: És most néhány szó az időjárásról. Bár a 40 fok körüli hőséget végre magunk mögött hagytuk, azért ma sem fogunk fázni. Békés Csabán a legmelegebb órákban 31 fokot mérhetünk, a napsütés pedig végig zavartalan marad. Éjjel is derült lesz felettünk az ég, de 16 foknál hajnalban sem lesz hűvösebb. Holnap tovább emelkedik a hőmérséklet, már 34 fokot is mérhetünk, majd kedden pedig a 38 fokot is elérhetjük. Az újabb hőség azonban most nem tart sokáig, már szerdán érkezik egy hidegfront formájában a felfrissülés.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Kiderülhetett, hogy kit és miért szeretnek jobban a szúnyogok. Az égő, viszkető szúnyog csípések sajátosan nyári problémát jelentenek, azonban nem mindenkit érint a dolog egyformán. Egyes embereket láthatólag sokkal jobban kedvelnek a vérszívók, mint másokat. A kutatók a BBC bevonásával összegyűjtötték azokat a tényezőket, amik vonzóvá tehetnek egy embert a szúnyogok számára. A kellemetlen csípésekért kizárólag a nőstény szúnyogok a felelősek, azért szívnak vért, mert abból jutnak a szaporodásukhoz szükséges fontos fehérjékhez. Prédájukat vizuális és szagjelek alapján kutatják fel. Ilyen szagjel az általunk kilélegzett széndioxid is. Ebből a szempontból a célponttá válás összefügghet az életkorral is, ugyanis a felnőttek méretükből adódóan több széndioxidot bocsátanak ki, mint a gyerekek. A vérszívókat a meleg és a nedvesség is vonza, emiatt várandós nők gyakrabban kerülhetnek az étlapjukra. A terhesség ugyanis fokozza az anyagcserét és a légzést, így a kismamák szervezete több hőt termel, egyszer mint több széndioxidot is bocsát ki. A bőrünk illata alapján is könnyebben kiválaszthatnak minket a vérszívók. A bőrön számos olyan mikroorganizmus él, amelyek szénhidrátot, zsírsavak és peptidek lebontása során illékony szerves vegyületeket állítanak elő. Ezek aztán a levegőbe kerülve egyfajta iránytűként vezérlik a szúnyogokat. A bőrmikrobiom több mint 500 illékony vegyületet termelhet, amelyek közül a vérszívók elsősorban az ammónia, a tejsav és a karbonsavak jelenlétére érzékenyek. Mindemellett a csípésre adott testi reakciók is egyénenként eltérőek lehetnek. Korábbi genetikai kutatások erős kapcsolatot találtak az immunrendszer génjei és a szervezet szúnyogcsípésre adott válasza között. Érdekesség, hogy ezek a genetikai régiók átfedést mutattak azokkal a génterületekkel is, amelyek az allergiás reakciókkal hozhatók összefüggésbe. Magyarán vannak, akik hajlamosabbak az igazán nagyra duzzadó és kínzóan viszkető csípésekre, ami arra is kihatással lehet, hogy mennyire érzik magukat szúnyogmágnesnek.
3: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ugye mi indítottuk a nyári fesztivál szezont, a rádió egy születésnapi fesztivál, ami egy picit egyszerre tűnik már, hát egészen távolinak, mert hogy lepörgött azóta több mint két hónap, másrészt pedig azért közelének is, mert hogy ahol mégsem volt az olyan régen, és mennyi minden pörgött azóta. Na viszont, aki lecsúszott esetleg arról, hogy milyen menő aftermovie készült erről, az mindenképpen csekkolja, az Instánkon, Facebookonkon, TikTokonkon is ott van, meg lehet nézni, tényleg nagyon jó lett, és azt gondolom, hogy visszaadja az érzést, amit ott helyben is iszonyatosan élveztünk. Na, ezen a bulin pedig fellépett Accent is, ő jön most Szerával és Misha Millerrel, ez a Don't Leave a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a nagy hőség egy picit továbbra is úgy tűnik, hogy alápadt szerencsére. Ma már kevesebb helyen lesz eső, elszórta még lehet, és nagyjából 31 fokra is készülhetünk majd. Fastboy, Topic Forget You, ez pedig a folytatás a hírek után itt a Rádió 1-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: 10 perc intenzív mozgás nem csak a testünknek tesz jót, egy friss kutatás megmérte, hogy milyen típusú aktivitás teszi a legjobbat az agynak. A kutatásban résztvevők aktivitását egy héten át mérték, majd rövid távú memóriájuk, probléma megoldó készségük és információfeldolgozási készségük alakulását vették górcső alá. A kutatásban 4500 embert vontak be. A kutatást vezető doktorandusz szerint az eredmények egyértelművé tették, hogy már napi 6-9 perc energikus mozgással töltött idővel is magasabb kognitív pontszámot értek el az önkéntesek az ülő, alvó vagy mérsékelt fizikai aktivitást végző társaikhoz képest, írja a CNN. Mérsékelt fizikai aktivitásnak a gyors gyaloglást, a kerékpározást vagy a lépcsőn fel lefutást tekintették. Erőteljes mozgásnak számít például az aerobik, a kocogás, a futás, az úszás és a hegyre való kerékpározás, melyek felgyorsítják a szívverést és a légzést. A közzétett tanulmány szerint napi mindössze 10 perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás javította a résztvevők munkamemóriáját, a legnagyobb hatást a végrehajtó folyamatokra, például a tervezésre és a szervezésre gyakorolta. A kognitív javulás ilyen rövid ideig tartó aktivitás esetén még szerény volt, de minél több időt tölt valaki dinamikus edzéssel, úgy nőnek az előnyök is. A doktorandusz hozzátette, hogy mivel nem figyelték meg éveken át a résztvevőket, így elképzelhető, hogy ők egyébként is magasabb kognitív pontszámokat érnének el, de azt is alá kell húzni, hogy a mindennapi rutinba bevezetett minimális változtatások is nagy eredményeket hozhatnak. Steve Malina adjunktus szerint a kutatásban az eredmények rámutatnak arra, hogy az edzésen túli mozgás hatása is fontos. A kutatás arra a rossz hírre is rávilágít, hogy ha több időt töltünk alvással vagy üléssel, esetleg épp csak hogy mozgunk valamit, az negatív hatást gyakorol az agyunkra. A tanulmány szerint a kogníció 1-2%-kal romlott, miután a mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás egyenértékű részét 8 perc ülő testmozgással, 6 perc üléssel vagy 7 perc alvással helyettesítették.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 3-4-6 is elmúlt, szóval mondhatom most már, hogy szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás, és nagyon fontos, jövő héten újra lesz nálunk játék. Páros belépőket lehet nyerni a Szeged ifjúsági napokra, amin ott lesz a rádió egy is dupla stage-el. A nyár végén is mi hozzuk majd a legnagyobb bulit, és addig is mi hozzuk az igazi mai slágereket. Most a Switch Discot választottam Rehab-bel, Sam Feltel. Ez a Sleep Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Már több mint egy éve nincs ott a Jéger vésztőn. Szakértők vizsgálják az Andrássy úti platánsort. Gond volt az étellel Békésben egy nyári táborban, lépett a Nébi. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Már több mint egy éve nincs jégkármérséklés Vésztőn, hívta fel a figyelmet szombati posztjában a település polgármestere. Karakas Anikó azt írta bejegyzésében, hogy már tavaly májusban elszállították tőlük a jégereszközt, és azóta sem helyezte ki új berendezést, ezt az Agrárkamara szóban most meg is erősítette számára. A város vezetője hangsúlyozta, hogy a csapadék hiány mögött globális és regionális légköri okok húzódnak meg, ezért arra kérte a lakosságot, hogy tartózkodjanak a személyeskedő vádaskodó megjegyzésekkel. Írásától a közösségi médiában. Hozzátette, hogy az ilyen megnyilvánulások csak tovább szítják a társadalmi ellentéteket. Arra is emlékeztetett, hogy idén július végén egész Békésben leállították a jégkármérséklését célzó rendszer működését. Vizsgálják a szakemberek a népszerű platánsort Békés Csabán. A város tájékoztatása szerint rejtett korhadásokat és száradásokat keresnek a lombkoronákban, ami biztonsági kockázatot jelenthet. Az ősszel induló faápolási munkákkal a veszélyes helyzeteket igyekeznek megelőzni. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: Újabb felmelegedés veszi kezdetét Békésben, ennek részleteiről hallhatunk most a következő másodpercekben. Bár a 40 fok körüli hőséget végre magunk mögött hagytuk, azért ma sem fogunk fázni. Békés Csabán a legmelegebb órákban 31 fokot mérhetünk, a napsütés pedig végig zavartalan marad. Éjjel is derült lesz felettünk az ég, de 16 foknál hajnalban sem lesz hűvösebb. Holnap tovább emelkedik a hőmérséklet, már 34 fokot is mérhetünk, majd kedden pedig a 38 fokot is elérhetjük. Az újabb hőség azonban most nem tart sokáig, már szerdán érkezik egy hidegfront formájában a felfrissülés.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk, 6 perccel korán van. És a csokoknak ez egy rövidke hétvége, ami csak a mai napból áll, akinek tegnap melóznia kellett, csokoknak szerencsére elengedték. Na, viszont, ami biztos, bennem lehet bízni, akár a hétvége első vagy második napja ez, az igazi mai slágerek jönnek továbbra is. David Guetta, Emery, Coil Ray, Baby Don't Hurt Me, most ezt indítom a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként pedig Tiesto, aki évfél és egy óra között egy spéci guest mix-el jelentkezett nálunk a World is My Radio Show-ban. Nagyon menő volt, érdemes visszahallgatni. Come Radion, ez a Be Mine, a rádió egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újra teljes kapacitással üzemel a Békés Csabai strand. Ismét döntetlent játszott az Előre futballcsapata, etetni kell a vadállatokat a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, ezek a Rádió 1 hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Megszűntek a korábban bevezetett takarékossági korlátozások, így ismét a megszokott rend szerint üzemel a Békés Csabai Árpád gyógy és strandfürdő. A látogatók újra használhatják az élménymedence összes elemét, emellett a csúszdák is a teljes nyitvatartási idő alatt működnek a létesítményben, közölte az üzemeltető. A szauna és a gőzkabin szintén az eredeti üzemrend szerint várja a vendégeket. A kikapcsolódni vágyóknak a hétvégén külön családi programokkal is készülnek a komplexumban, ami minden nap este 8 óráig tartja nyitva a kapuit. A vezetőség a strand közösségi oldalán mondott köszönetet a vendégeknek a rendkívüli időszakban tanúsított türelemért és megértésért. Már több mint egy éve nincs Jéger vésztőn, emlékeztet a város polgármestere. Karakas Anikó erre azért hívta fel a figyelmet, mert az utóbbi időben vádaskodások jelentek meg a csapadék hiány miatt a közösségi médiában. Mint írta, a berendezést településükről már tavaly májusban elszállították, és azóta sem telepítettek újat. Döntetlennel zárt a Békés Csaba 1912 előre a labdarúgó MB3 szombati fordulójában. Az Újpest 2 otthonában léptek pályára, ahol kétszer is hátrányba kerültek. A csabaiak Horváth Szabolcs két góljával mindkétszer egyenlíteni tudtak, így a találkozó 2-2-vel zárult, számolt be a megyei hírlap. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Leier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: És most néhány szó az időjárásról. Bár a 40 fok körüli hőséget végre magunk mögött hagytuk, azért ma sem fogunk fázni. Békés Csabán a legmelegebb órákban 31 fokot mérhetünk, a napsütés pedig végig zavartalan marad. Éjjel is derült lesz felettünk az ég, de 16 foknál hajnalban sem lesz hűvösebb. Holnap tovább emelkedik a hőmérséklet, már 34 fokot is mérhetünk, majd kedden pedig a 38 fokot is elérhetjük. Az újabb hőség azonban most nem tart sokáig, már szerdán érkezik egy hidegfront formájában a felfrissülés.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, és valószínűleg ezt mondták a Shakira dalára is, hogy ez rendben lesz, és rendben lett a második nagy gigasláger, amit a foci VB-nek készített, és aminek egyébként a bevételéből nem ő gazdagszik, hanem egy speciális alapítvány, amit azért hoztak létre, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek sportolását minél könnyebbé tegyék. Szerintem ez nagyon menő. A dal pedig óriási sláger, a Die Die, amit indítok a rádió egy.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órát pedig azzal a DJ-vel kezdem, aki évek óta a Top 100 DJ-ben az első és a második helyet adja veszi David Guettával. Hát most speciál aktuálisan ő a második, de nem hinném, hogy ez levon az értékéből. Martin Garrix! Főleg, amikor ilyen nagy kedvenceket készít a Butterflies a következő zenei óra elején itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra feldübörög a rock!
4: Jön az 5. Vihar Sarki Rock Fesztivál!
3: Augusztus 12-13

0: Deák Bill Gyula,
1: Moby Dick,
0: Akela,
1: Aurora,
0: Alkohol,
1: Pink Punkers
0: és még sokan mások.
1: Két színpad, négy nap tömény rock.
0: Jegyek tixa.hu.
2: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
3: Delej BT.
4: Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
3: www.automatikabolt.hu.
5: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
6: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
5: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
7: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
5: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is!
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Mérsékelték a hőségriasztást, de Békés Csabán és Gyulán is küzdenek a meleg hatásaival. Megkezdődött a Csaba gyöngye szőlőszürete, újabb trükköt eszeltek ki a csalók. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a hírekkel. Mérsékelte az országos tiszti főorvos a korábbi harmadfokú hőségriasztást, így keddéj félig másodfokú jelzés van érvényben az ország egész területén. A rendkívül erős hőterhelés és a 40 fok közeli hőség miatt a Békéscsabai Réti Pál kórházban, valamint a Gyulai Pándék Álmán Tag kórházban is javításokat kellett végezni a klímaberendezéseken. Az extrém meleg a közlekedést is megnehezíti, 25 vasútvonalon kellett sebességkorlátozást elrendelni a sínek védelmében. A vasúttársaság palackozott ivóvízzel segítette az utazókat a csabai állomáson. A tűzoltóknak is sok feladatot adnak a szabadtéri tüzek, ezért a vármegye teljes területén továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Újra a megszokott rend szerint üzemel a Békés Csabai Árpád-gyógy és strandfürdő, miután az üzemeltető tájékoztatása szerint megszüntették a korábbi takarékossági korlátozásokat. A létesítményben az élményelemek, a csúszdák, valamint a szauna és a gőzkabin ismét teljes kapacitással működnek. Elindult a Szedd Magad akcióval egybekötött szőlővásár, Békés Csabán írja a behír.hu. A mintaültetvényen a korán érő Csaba gyöngye mellett már az írsai olivér is szedhető. A szüretelési lehetőség a különböző fajták érése miatt várhatóan október elejéig tart. Legújabban brokernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon, vagy kér utalást, mondta rádiónak Vad Róbert rendőralezredes.
3: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számokra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy brókercég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
2: És most néhány szó az időjárásról. Bár a 40 fok körüli hőséget végre magunk mögött hagytuk, azért ma sem fogunk fázni. Békés Csabán a legmelegebb órákban 31 fokot mérhetünk, a napsütés pedig végig zavartalan marad. Éjjel is derült lesz felettünk az ég, de 16 foknál hajnalban sem lesz hűvösebb. Holnap tovább emelkedik a hőmérséklet, már 34 fokot is mérhetünk, majd kedden pedig a 38 fokot is elérhetjük. Az újabb hőség azonban most nem tart sokáig, már szerdán érkezik egy hidegfront formájában a felfrissülés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, és jó hétvégét különösen azoknak, akiknek ez az egy nap a hétvége, mert tegnap melózni kellett. Pihenjünk egy nagyot, oké? Okay? És élvezzük az igazi mai slágereket. Most Kygo, One Republic és a Chasing Paradise jön, 8-tól pedig ma is Balázsék, a Balázsék Weekend-el, csak itt a rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk. Páros belépőt lehet tőlünk bezsebelni a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, amire nem csak a belépőket adjuk, hanem a hangulatot is csináljuk majd ott, mert hogy ott leszünk Rádió Stage-el, sőt, kettő színpaddal. És a színpadunkon, na hogy ott lesz Regál Lili is, a legújabb igazi mai slágertől a Heal Me, amit már is indítok.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A következő 30 percet pedig egy olyan énekesnővel indítom, aki gyerekkorában karácsonyfákat árult, mert hogy volt egy óriási nagy fenyőfa ültetvényük, és hát ebből aztán nagyon jó pénzt csináltak, mert hogy karácsonyfára kipörgették minden télen, és itt rendszeresen dolgozott Taylor Swift. Jöjjön a legfrissebb infók után, az igazi mai sláger az Opelite. Pár perc is indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Már több mint egy éve nincs ott a Jéger vésztőn. Szakértők vizsgálják az Andrássy úti platánsort. Gond volt az étellel Békésben egy nyári táborban, lépett a Nébi. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Már több mint egy éve nincs jégkármérséklés Vésztőn, hívta fel a figyelmet szombati posztjában a település polgármestere. Karakas Anikó azt írta bejegyzésében, hogy már tavaly májusban elszállították tőlük a jégereszközt, és azóta sem helyezte ki új berendezést, ezt az Agrárkamara szóban most meg is erősítette számára. A város vezetője hangsúlyozta, hogy a csapadék hiány mögött globális és regionális légköri okok húzódnak meg, ezért arra kérte a lakosságot, hogy tartózkodjanak a személyeskedő vádaskodó megjegyzésekkel. Írásától a közösségi médiában. Hozzátette, hogy az ilyen megnyilvánulások csak tovább szítják a társadalmi ellentéteket. Arra is emlékeztetett, hogy idén július végén egész Békésben leállították a jégkármérséklését célzó rendszer működését. Vizsgálják a szakemberek a népszerű platánsort Békés Csabán. A város tájékoztatása szerint rejtett korhadásokat és száradásokat keresnek a lombkoronákban, ami biztonsági kockázatot jelenthet. Az ősszel induló faápolási munkákkal a veszélyes helyzeteket igyekeznek megelőzni. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NEBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: Újabb felmelegedés veszi kezdetét Békésben, ennek részleteiről hallhatunk most a következő másodpercekben. Bár a 40 fok körüli hőséget végre magunk mögött hagytuk, azért ma sem fogunk fázni. Békés Csabán a legmelegebb órákban 31 fokot mérhetünk, a napsütés pedig végig zavartalan marad. Éjjel is derült lesz felettünk az ég, de 16 foknál hajnalban sem lesz hűvösebb. Holnap tovább emelkedik a hőmérséklet, már 34 fokot is mérhetünk, majd kedden pedig a 38 fokot is elérhetjük. Az újabb hőség azonban most nem tart sokáig, már szerdán érkezik egy hidegfront formájában a felfrissülés.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most hozok egy olyan dalt, amit bárhova is mentünk, vagy megyünk nyaralni, tudti, hogy ott szólni fog, akár belföld, akár külföld, ez mindenhol sláger. Bibi Rex a Faithless dallal, ez a New Religion itt a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és habár nincs az a nagy hőség, ami a hét elején volt, szerintem ez nem is baj, azért én egy nagy nyári kedvencet hozok most. Alex Kedzsi és a Bambolé, 8 órától pedig Balázsik jönnek a Balázsik Weekenden, holnap reggel pedig visszatérnek már a Szabiból, és újra friss adás reggel 6-tól csak itt a rádió egyen. Én pedig Alex Kedzsi, ahogy ígértem, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a rádió egyel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a bale a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
11: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett Plus kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
14: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Market Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország. Szarva.
15: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
12: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
12: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek, a

0: Csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Újra teljes kapacitással üzemel a Békés Csabai strand. Ismét döntetten játszott az Előre futballcsapata, etetni kell a vadállatokat a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, ezek a Rádió 1 hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Megszűntek a korábban bevezetett takarékossági korlátozások, így ismét a megszokott rend szerint üzemel a Békés Csabai Árpád gyógy és strandfürdő. A látogatók újra használhatják az élménymedence összes elemét, emellett a csúszdák is a teljes nyitvatartási idő alatt működnek a létesítményben, közölte az üzemeltető. A szauna és a gőzkabin szintén az eredeti üzemrend szerint várja a vendégeket. A kikapcsolódni vágyóknak a hétvégén külön családi programokkal is készülnek a komplexumban, ami minden nap este 8 óráig tartja nyitva a kapuit. A vezetőség a strand közösségi oldalán mondott köszönetet a vendégeknek a rendkívüli időszakban tanúsított türelemért és megértésért. Már több mint egy éve nincs Jéger vésztőn, emlékeztet a város polgármestere. Karakas Anikó erre azért hívta fel a figyelmet, mert az utóbbi időben vádaskodások jelentek meg a csapadékhiány miatt a közösségi médiában. Mint írta, a berendezést településükről már tavaly májusban elszállították, és azóta sem telepítettek újat. Döntetlennel zárt a Békés Csaba 1912 előre a labdarúgó NB3 szombati fordulójában. Az Újpest 2 otthonában léptek pályára, ahol kétszer is hátrányba kerültek. A csabaiak Horváth Szabolcs két góljával mindkétszer egyenlíteni tudtak, így a találkozó 2-2-vel zárult, számolt be a megyei hírlap. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Lejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácára, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasbórja, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbetenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
2: És most néhány szó az időjárásról. Bár a 40 fok körüli hőséget végre magunk mögött hagytuk, azért ma sem fogunk fázni. Békés Csabán a legmelegebb órákban 31 fokot mérhetünk, a napsütés pedig végig zavartalan marad. Éjjel is derült lesz felettünk az ég, de 16 foknál hajnalban sem lesz hűvösebb. Holnap tovább emelkedik a hőmérséklet, már 34 fokot is mérhetünk, majd kedden pedig a 38 fokot is elérhetjük. Az újabb hőség azonban most nem tart sokáig, már szerdán érkezik egy hidegfront formájában a felfrissülés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna Júli Zsülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs!
5: Micsoda család!
4: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
6: Volt egy hallgatónk korán reggel, Niki, aki nagyon-nagyon későn repült, és írt egy másik hallgató, hogy vannak dolgok, amiket az ember nagyon későn kezd el. Ő 41 évesen repült először. Hogy nektek van ilyen, amit ilyen baromi későn kezdtetek el? Vagy későn kattantatok rá, vagy az átlaghoz képest később csináltátok?
7: Rivotril.
6: Szex, repülés, rivotril, pszichiáter. Hírjatok már, drága hallgatók. Tehát amit nem a korodhoz képest megfelelő időben kezdtél el, hanem 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen, 60 évesen tanultad meg, kezdted el, vágtál bele. Azért ma, amikor 10 000 forintból elrepülsz Rómába, az, hogy egy férfi 42 évesen repül először, azért ez elég ritka.
7: Furi,
6: nem? Is, mert régen a repülés, a malév korszak, meg nem tudom, ott ilyen kiváltságosok repültek. De 42-43 évesen repülsz először, ott mi történt veled? Hogy nem mentél, hogy nem volt egy olyan út, egy nyaralás? Hát ma már azért nem 100 000 a repülőjegy. El tudsz menni olcsón is.
7: Valami benne megszakadt ezzel a repüléssel.
8: Én is nagyon sokáig nem repültem. És
6: mikor repültél először? Mikor repültél először?
8: Hány éves voltam, de képzeljétek el, hogy úgy, hogy az én családom gyerekkoromban is repült. Tehát, hogy,
6: pedig akkor az nagy luxus volt.
8: Volt olyan, hogy apám mentek Prágába, és anyámat felrakta apám a repülőre, hogy ne kelljen annyit ülni a kocsiba, apám meg elment kocsival cuccokkal.
6: Ez a hosszú házasság titka.
7: Az igen.
6: Mama, te mész repülővel.
7: De várjál, apád miért nem ment?
8: Mert ő vitte a ladával a cuccokat.
7: De már mi évekre mentek?
8: Nem, hát hogy egy hónapra. És akkor mentek Prágába a barátokhoz, és akkor anyám ment a sok pulyákokkal, ő pedig akkor ment az utcakkal a ladával. Na, ezt lehet, hogy amúgy, ha apának az elmét ismeri, lehet, hogy a gyerekeknek nem kell jegyet venni. Lehetséges, hogy
7: ez az, ami volt.
8: Anyámnak egyébként kiperkáltam, ne kelljen hallgatni 24 órát.
6: De ez egyébként mennyire jó, nem, hogy valami ennyi ide elhúzódik. Az én anyukám 54 évesen fog először repülni, amikor megyünk Nápolyba egy hónap múlva. Tehát felülsz a mutaroda, úgyhogy majdnem 60 éves, hogy először repül, és ott egy felnőtt lemegy újra gyerekbe, és nézi a repülőt, és beül az ablak mellé, és végig nézed, hogy az anyád először repül. Azért szerintem ez ma már nagyon ritka. Nem? Még 30 éve tényleg ritka volt, hogy nem repültél. De ma már azért egy fapadosra, egy vizerre, egy 10 000 fontos jegyre. Tehát nem már, az már nem egy luxus dolognak számít, hogy most repülsz valahova.
7: Főleg, ma már például megveszel. Nem lehet fölimádkozni a repcsire. 87 éves.
6: Soha.
7: Én mondtam neki, mikor még ugye jobb egészségi állapotban volt, hogy jöjjön el velünk.
8: Mama, csak Fehér Oroszországot nézd meg. Na.
7: Hogy legalább. Menjünk el.
6: Ki mikor látta először a Balaton? Tessék. Késő?
7: Nagyon késő.
6: Mikor látta? Itt valaki azt, hogy 28 évesen látta a
7: Balaton.
6: Ne csinálj, de mit csináltál addig?
7: Mit hát,
6: nem Amerika méretű országban lakunk.
7: Az új kijösi bányatavak nekem pont elég volt.
6: De nem volt egy dolgod arra 28 évesen? Egy kocsis utad, egy munkád, egy fellépésed, semmi?
7: Semmi. Hát milyen fellépés volt nekem 20 évesen?
6: Hát mit tudom én, hol voltál? Semmi. Hány éves voltál?
7: 21-2.
6: 21-2 évesen láttad a Balaton.
7: Rendesebben.
6: Ha?
8: Hát nem tudom, szerintem találkoznod kell a többi társadalmi réteggel, Balázs, nem csak az, amiben laksz.
6: Lehet, ne gyerekek, én apámnak ilyen kéthetes Balaton üdülőjében hát, nyaraltam akinek, egy hetet.
7: Na, okay.
6: Egy hetet,
7: nem nekünk volt? Nem volt, illetve mi nem jártunk közösen nyaralni, érted? Apám az nem volt olyan, hogy menjünk el nyaralni.
6: Én anyanom a Dunavarsányban a bányatavaknál töltöttem, tehát semmiképpen nem valahol a Kodazűrön, Kán és Monaco között, tehát hogy Dunavarsányi bányatavaknál.
8: Ez a kaviár nem megfelelő.
6: Többet láttam a délegyházi nudista strandot, érted, mint a Balaton, de egész felnőtt koromig, szóval, hogy azért engem se vetett. Csak kihagyjuk, hogy vannak ezek a nagy életkorok, tudod, amikor úgy hirtelen valamit nagyon-nagyon későn csinálsz. Későn biciklizel, későn kezdesz el megtanulni, úszni mondjuk, későn kezdesz autót vezetni, hogy addig mi a fene történt. Tehát aki mondjuk 50 évesen tanul meg úszni, ő hogyan van még életben? Hogyan nem fullad bele egy tóba gyerekkorában?
8: Nem, szerintem az van. Vannak ilyen sötét foltjai az embernek, vannak ilyen szürke zónák, és például van, aki nagyon magasan tud funkcionálni csomó olyan dolgokban, amit nem gondol, és mégis vannak ilyen dolgok, hogy nem élt meg ilyet, hogy elmegy repülni, vagy hogy mit tudom én, elment volna egy nagyon jó étterembe, hanem azt mondja, hogy ezeket valamit nem tudja megugrani. Nagyon sok ilyen ember van.
6: Nagyon, a repülések nagyon. 32 éves vagyok, még nem repültem. 53 éves vagyok tűzoltó, nem repültem. Úgy néz ki, nem is fogok. Milyen optimista. Az 52 vagyok, még soha nem repültem. Nagyon szeretném kipróbálni. 54 évesen Nápolyba. Ugyan már, ha Ryanair-re mennek, 56 is lesz.
7: Mire odaér?
6: Ebben a formában 2 év, igen. Anyukám tavaly repült először 72 évesen. Ciprusra visszakítér is megyünk. Azért az nagyon
8: ugye,
6: komoly.
8: Ugye az én anyukám is imád repülni, ő teljesen rajta van. Neki mindegy, csak történjen valami. Adrenalin kell.
6: De ő szereti? Igen?
8: Ő nagyon szereti ilyesmit csinálni. Mindent, ami vagy engem felidegesít, vagy az utazás. Ez a két hobbija van.
6: 29 vagyok, még szűz. Szerintem ez sok mindent elmond, írja Laci.
7: Az igen.
6: Ugye, na, látod, hogy az első a késői témához, későn érő témához ez is beleillik. Tehát 30 éves és szűz vagy...
8: Van ilyen humorista a társulatban.
6: Mondd a nevét.
7: Na, neve?
6: Még mindig szűz. Aranyosi.
8: De a szűznek az ellentét, mi az?
6: Ikrek.
8: De rossz, de szar, szeretem.
6: De ez vérjé vált bennem ez a poén. Csak mondd, hány éves?
8: Hogy hány évesen vesztette, ő is valahogy 29 fele, és már elvesztette, és szerintem van erről anyaga is, de mindjárt megkérdezem tőle, és az volt, hogy hogy így egyszerűen...
7: De mi, elszaladt az élet, nem kívánta?
6: Igen, tehát 30 éves koráig azért csak belebotlan.
8: Megijesztették.
7: Csúnya volt?
8: Nem volt. Semmi extra nem volt, semmi.
7: Egyszer csak tehát egy normál férfi.
8: A fejlődésnek egy szakaszában megijesztették azzal kapcsolatban, hogy ő mire képes, vagy mire nem. És aztán pedig...
7: Ja, hogy ő maga félt attól, hogy...
8: Igen. És akkor megijesztették, és akkor utána is blokkolta ezt a részét az életének, és aztán utána pedig megoldódott.
6: Az 30 éves korodig azért van komoly gát, nem? Tehát ott azért rendezik el a anya-fiú viszony, azért ott valahol sérül.
7: Szép évek mentek el, haver.
6: Micsoda, a legszebb éveid elmentek a szüzességed megtartására.
8: Bepótolta, nem? Az következő 10 év az már teljesen máshoz
6: szokta. Rájött, hogy nem kellett tőle annyira félni, igen.
8: Igen, helyre rakta. De hogy tud ilyet csinálni, és tehát, hogy ezek az emberek nem olyan, mint a filmekben szokták lenni, tudod, hogy ilyen lehajtott bízósapkával, tudod, az ereszt mentén közlekednek, hanem köztünk járnak, tehát ez teljesen...
6: Vannak nagy rekorderek.
7: Tényleg 52... a Dennis.
6: Igen, tényleg a Dennis.
8: Lakatos. Lakatos László, nem tudom, mondd-e valamit a név.
6: 52 leszek, még soha nem cigiztem, és nem tudok úszni. Így
7: az egyikkel semmi baj nincs, a másik azt szerintem gáz.
6: Az nagyon kemény.
8: Ne egyszerre próbáld ki őket.
6: Igen. Figyeld. 45 év, igen, vagy lehet, hogy nagyot fogsz úszni a cigi után. Szerintem akkor már cigi és úszás. Figyeld, 45 vagyok, sem külföldön nem voltam még soha, sem repülni nem repültem, de a legnyomibb, hogy Pesten is egyszer voltam, amikor a barátnőmék odavittek lánybucsúra. Szép napot Móni Szombathelyről, de Cuki, ő nem volt még külföldön 45 éves.
7: Ráadásul Szombathely, hát kimész a városból, és Ausztriában vagy.
6: Móni, hogy... megpróbálod fölhívni? Hát, ha beszél nekünk. Igen, tehát hogy...
7: Azért, érted, ha más
6: hogy
7: nem
6: vagy
7: Ausztria.
6: 45 évesen még nem külföldön? És most nem kell, nem szesőre gondolok,
7: Amerika,
6: hogy Amerikába,
7: vagy semmit,
6: hanem hogy átlépsz Ausztriába.
7: Köpsz egyet, az már ott landol.
6: De leszimatolsz az alpesi levegő, és visszajössz, érted? Tehát Szombathely, ráadásul hogy a fenébe nem keveredsz át?
7: Bringával ott vagy 5 perc alatt, tehát hogy még csak kocsi se kell hozzá.
6: Se külföldön nem volt, se soha nem repült, imádom. Hát ez nagyon jó.
7: Kemény.
6: Igen, na pont ilyen SMS-re gondoltunk, hogy amit nagyon-nagyon régen nem kezdtél. Még a repülés oké, de azért a külföld, egy kirándulás, egy utazás, egy autós, egy bringatúra, semmi.
7: Nem tévedtetek el, érted, osztálykiránduláson? Mert akkor is Ausztriába vagy, ha eltévedsz. Egy kicsit.
8: Én nem tudom, szerintem ebben van valami mélyről jövő gyűlölet az osztrákokkal szemben.
6: Igen, itt az a komplet külföld ellen.
8: Egyetek csak ide, engem nem kaptok meg.
6: 42 éves vagyok, most kezdtem el az egyetemet, jövő hónapban fogok diplomázni.
8: Ez nagyon
6: 42 nagy évesen kezdtem, most hagyja abba. Igen, nem nagy vágyam jó. Vált ezzel, valóra Anett küldte nekünk. 52 vagyok, nem repültem, pedig repülőgép alkatrészeket gyártok 20 éve. 52 és nem repült
7: akkor
6: még.
7: Akkor ezért, de már igen, tudja, tudod, hogy mit csináltok.
8: Igen.
6: Azt a mindenségét. Egész eddig életemben azt mondtam, hogy nincs az a pénz, hogy repülőre jöjjek, a fiamnak Cipruson volt az esküvője, mennem kellett, 57 évesen repültem először, kényszerből.
8: De fiad, hogy ismert téged, nem? Tudta, hogy ezt úgyse hagyod ki. Az esküvőjét nem hagyod ki, mert ott nagyon jó kell kinézni, még amúgy is.
6: Nincs egyedül, én sem voltam külföldön, 50 vagyok.
8: De figyelj,
6: hogy itt van valami fixáció, tehát itt valami beakadt.
8: Igen,
6: hogy szorongás, hogy veszélyes, hogy nem indulok el. Tehát itt én arra lennék kíváncsi, hogy van-e valami mögötte,
8: figyeljtek,
6: valami hitrendszer.
8: Elmondom, ami... nyugodtan menjetek külföldre, hogy akkor is, ha nem beszéltek angolul, ott van az összes magyar.
6: Igen.
8: Elkiabálod magad? Tururudi! Már hárman oda fognak menni, mi a bajod, basz?
6: 15 magyar oda jön azonnal, bárhova mész a környező országokba.
8: Nem kell aggódnotok. Plusz most már vannak szoftverek, ugye ilyen fordító szoftverek, és azzal szoktak kommunikálni a külföldiek Magyarországon is, tudod, csak belemondják, és oda.
6: Móni itt van velünk, az előbbi Viber üzenetet beolvastuk. Hello, Móni!
9: Sziasztok, jó reggelt!
6: Hello. Hello. Nagyon cuki, hogy megírtad, te voltál a Szombathelyi, ugye? Aki nem voltál
9: igen,
6: még külföldön.
9: Így van, én vagyok.
6: Mennyi vagy? Hány vagy? Hány
9: 45.
6: És soha nem voltál még külföldön.
9: Nem.
7: De várjál szívem!
8: De miért?
7: Fejtsük meg! Álljunk meg egy pillanatra! Hol laksz te?
9: A Szombathelytől
7: Ausztria 5 kilométer. Érted? Egy eltévedt részeg biciklizés. Igen. Egy rosszul bedisponált osztálykirándulás.
6: Semmi.
7: Mind átvezet a határon.
6: Semmi.
9: Ez így van.
6: És mehettél hát volna, de nem mentél, vagy nem is akartál, vagy nem volt lehetőség, vagy egyszerűen nem jött?
9: Hát kapásból már az is probléma, hogy még vezetni sem tudok.
6: Na jó, de nem volt egy külföldi út, egy osztálykirándulás, egy túra, egy baráti társaság, aki elmenne külföldre? Soha senki.
9: Semmi, abszolút.
8: De figyelj már, és akkor az azt jelenti, hogy otthon vagy Szombathelyen, és mivel töltöd az időt? Mi a hobbit például?
9: A munka.
6: Utazási irodákba jár.
9: Nem, kereskedelem, éjjel-nappal dolgozom.
6: Éjjel-nappal dolgozom.
8: De vágysz amúgy ilyesmire, te mennél nyaralni? Van benned ilyen ambíció?
9: Hát, hogy a viharban, de hát így alakult.
6: Hova mennél először?
9: Hát Bora-Borára.
6: Ja! Mondjuk, így azért megértem, ja, hogy nem jutsz el külföldre.
8: Figyelj, őszinte leszek. Egy pozsonyt összedobtunk volna neked.
6: Igen, mi lenne, azért, hogy Prágába kezdeni, vagy pozsonyja.
8: Bora-Bora.
6: Igen, mondjuk, komoly. Ha már ugrasz, akkor már nagyot kell ugrani. Igen, akkor már nagyot kell ugrani.
9: És az az érdekes, hogy sosem a pénzem múlt, hanem egyszerűen úgy alakult, hogy mindig másra, tehát most férjemmel ugye házat vettünk, szóval valahogy így alakult, hogy sem a férjem, sem én.
6: Ez az, igen. Nem. De a férjed sem volt még külföldön?
9: Nem.
6: Figyelj, nem fogjátok meg egymás kezét, és szaladtok át a határon most hétvégén, hogy megírjátok, hogy ez milyen volt. És ma átmentek, és holnap írtak egy SMS-t, hogy Bari Feri, képzeljétek ezt, így átszaladtunk a férjemből külföldre. Se egy Aldi, egy Lidl, egy Billás bevásárlás, semmi? Tehát egész, ez nagyon durva.
9: Semmi. Én egy kicsit németül beszélek, abszolút egyáltalán nem. A férjem meg aztán főleg nem. Ő csak magyarul beszél, és ő ettől irtózik, hogy ő neki meg kellene szólani bárkivel.
6: Aha, tehát hogy van ebben egy ilyen szorongás, igen, vagy egy ilyen félelem
9: van,
6: is.
9: Biztos. Jó, igen,
8: tehát spanyol szeretője nem lesz, ezt már tudjuk.
9: Azt tudni.
6: Szombathelyről azért ki szoktál jönni?
9: Én a környező falvakban, igen.
6: Bátor! Hát ez nagyon jó.
9: Mondom, csak a lángocsomra vittek el Pestre.
6: Egyszer voltál Pesten?
9: Egyszer, mikor a lányok barátnőim elvittek, a saját lánybúcsomra oda vittek el, igen.
6: Fura volt, hogy alagútba jön egy ilyen kis világító szempár, amiről később kiderül, hogy a metró.
9: Figyeljetek, imádtam metrózni, nem akartam leszállni a metróra.
6: Ez nagyon kemény ez a sztori.
9: Ugye? Én ugye? Nagyon kemény vagyok.
7: Jó, figyelj
6: ez csak. Nagyon. A külföld is, igen, hogy Pesten egyszer voltál 45 évesen, ez is kemény.
7: Kinéztem, igen, neked egy túrát a hétvégére.
9: Aha,
7: Szombathelyről, Rohonc városa, egy gyönyörű kis osztrák kisváros, 21 kilométer.
6: Az vállalható.
7: Csak annyi, vasárnap zárva van minden náluk, tehát nem lesz az a veszély, érted, hogy valaki megkérdez téged osztrákiaiul, hogy tudod-e, hogy. Átmentek, kiszálltok a főtéren, körbe mentek a templom körül és vissza. Egy óra alatt megvagy, és megtörtént a csoda. Külföldön volt.
6: Igen.
9: Na várjál, Feri, akkor erre mondok egy jobbat, mert a Rohonc teljesen tiszta. 10 éve lakunk Szombathelyen, előtte Kőszegen laktunk. Tehát az onnan kb. 5 kilométer vagy 6.
6: Az nagyon kemény.
8: De azért nem vágynak oda, mert érzik már az ottani levegőt. Á, szél elhozza.
6: Igen, ha szél elhozza. Rothadó nyugatra nem kell menni, fő nincs megmondta. Innen csak rosszabb helyre lehet menni, úgyhogy betartod, amit mond.
8: Igen. 21 kilométer? Igen. Az mi, az délelőtt alatt átsítálsz, a Magyar Péter módra mész, és akkor meg is vagy.
6: Igen. Na jól van, figyelj, ez nagyon jó. Hát pont ilyen embereket keresünk, amit nagyon későn vagy soha nem kezdted, és hány éves vagy. Köszi, hogy csörögtél, vagy köszi, hogy írtál.
9: Sose adom
6: föl. Irány Bora-Bora, egyszer meg lesz.
9: Sziasztok,
6: hello. Ez komoly. És a férje se?
7: Se,
6: soha. Senki. Van, aki 50 évesen jár először külföldön, van, aki 60 éves korában repül először. Van, aki 56 éves, azt írja, életemben nem ittam kávét, büfét vezetek, 50-60 darabot adok el belőle, 56 vagyok, még soha nem kóstolta, és még soha nem ivott ebben a formában. Egy kortyot se.
8: Úriási.
6: Van, aki az alkohollal van így, hogy 60 éves, és soha egyetlen egy korty alkoholt nem ivott. Mert a szülők és a nagyszülők miatt, akik alkoholizmusban haltak meg. 53 vagyok, nem tudok úszni. Külföldön sem voltam, soha nem repültem, de nem halok meg, ha még nem próbálhatom ki. Szabolcsi vagyok, sok ember van így, a Balcsit sem látták. Móni küldte nekünk. 65 évesen vittem el anyukámat Komárnóba, azóta beindult, 78 éves, nem bírunk vele.
7: Hadd menjen.
6: 46 évesen láttam először a Balatont, most 48 vagyok. 46 éves vagyok, nem repültem, nincs oksim, úszni se tudok. Judit küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Anyukám 61 éves, idén volt először külföldön, hatalmas lépés volt ez a drágámnak, nagy komplexusokat kellett leküzdeni, hogy ezt megtegye. 61 éves. Na ezt mondom, hogy mögötte mindig van valami szerintem. Valamilyen szorongás, vagy félelem, vagy hitrendszer, hogy te ott bajba kerülsz, elveszed az orientációt, nem találsz haza, elrabolnak, nem beszéled a nyelvet, nem? Tehát emögött mindig egy ilyen bizonytalansági tényező van.
8: De biztos nektek is van, amit nem csináltatok.
6: Ami nem utazás, vagy nem egy álom, hanem még úgy rajta van a bakancslistám.
8: Aha, tudod, hogy úgy vártál mindig vele kicsit, hogy, aha, hogy így majd... Majd akkor mit tudom én, okosabb, bölcsebb, gazdagabb leszek hozzá, vagy...
6: Nekem csak úti céljaim vannak, az a baj. Tehát, hogy...
8: Mária Pócs.
6: Mária Pócs, Szolnok, Jászberény. Igen, háromszög. Igen, Bermuda háromszög, igen.
8: De, igen, ugye Erdélyben nem mehetsz, ezt tudjuk. minden.
6: Há, ott van, most se Peti megy oda.
7: De hogy valami skillt megszerezni, valamit megtanulni, olyanod nincs például?
6: Már csak a motoros jogsim van.
7: Azt engedd, de nem neked való, mehet
8: szerintem
7: tovább.
8: Neked való. Nem,
6: miért?
7: Mit tudom én?
8: Mert a figyelemzavarod nem passzol a motorozáshoz.
6: De ez egy kanyar! Tíz madás! Őzik el!
8: Szerintem
7: szarvasok, de szélvédő. Ja.
6: Nem, most elhatároztam, hogy újra.
8: Ez miért a gomba, ez a T-betű, ne vágyat.
6: Újra neki megyek, meg sem. Akarok egy kicsit így Balaton röcsögni.
8: Röcsögni,
7: és a röcsögés a köpcentis. Hát az odaadom a kis Veszpát, azt mehet.
6: Dinnye a honom alatt, másik húzom a gázkart, átgurulok haverhoz.
8: Ezzel húzom. Én ezt szívszom látlak téged.
6: Jobban húzom a gázkart. Balkézbe ott a dinnye, az gurulok át. Gurulok át földvár a haverhoz.
8: De figyelj, Babettából nincs modern amúgy.
6: Dehogy nem, Babettet sima 50-es mocit veszek, az a jó vagyok.
7: Mehetsz, nem kell jogség.
8: Annyira látlak magam, hogy ott egy DJ-oti szemekben egy Babettán. Ahogy így csapatod így a Balatonparton.
6: Babettával? Uh-huh. Ezt látod az Otti, vagy
8: Babettát? Én a Babettát ezt nagyon szeretem, a Babettát ezt nagyon jó.
7: Tudod tekerni, ha kifogy a benye, az nálad tökéletes. Előfordul.
6: De mi, neked még van valami tevékenység? Tanulás, skill, bármi, amit úgy felszippantanál? Vagy van még valami, ami nem utazással kapcsolatos? A bakancs listán, mert elmenni, megnézni, megutazni, mert nekem nagyon sok van. De máshogy nincsen igazából. De az nem jó, ha ezek elfogynak.
7: Igen, gondolkodom erősen. Most valamelyik nap elővettem újra a gitárt, hogy tök jó lenne gitártanárhoz menni megint.
6: Aha.
7: Hogy én azt ugye sokáig csináltam. Az például úgy megfogalmazódott.
8: Én látlak magam előtt egy ilyen Delhúz a Johnny-ba.
7: Nem, ezért hadd legyek már Bródi János személyi igazolvány.
6: Mi, neked tele van a listád? Neked tele van?
8: Képzeljétek el, hogy megfogad benne a gondot, mert elég régóta, és most már egyre jobban csikol ez a dolog, hogy lehet, hogy el kéne mennem megint iskolába. Tehát, hogy egy új képzést csinálni. Valami jó, ilyen módszer specifikusat, vagy valami. Gondolkodtam a PhD-n, csak nem vagyok alkatilag annyira PhD-s típus, tehát, hogy így...
6: Inkább
7: az egy betegség.
8: Igen, meg ott nagyon sokat kell kutatni, az tök más, de valami, igen, valami.
7: Fia, Béka most beiratkozott, például van ez a Canva nevezetű cucc, ami a mesterséges intelligenciával...
8: Én igazi dologra gondoltam, hogy egyetemen tanítanak. Tehát nem ilyen
7: csípőtáncot,
8: hogy... aminek ez hangzik.
7: Nem, hanem hogy ez egy ilyen grafikai cucc. A mesterséges intelligenciával működik az egész, rohadt jó. És minden héten háromszor ott ül 2 órát az internet előtt, a másik oldalán a tanárnéni, és tanítja őket. És figyelj, annyira élvezi a csaj, hogy valami új dolog rá.
6: Hogy használja az agyát.
7: Igen, meg használja hogy az agyát, igen, és ráadásul igen. Ugye mai a sztori. Tehát, hogy egy olyat fog megtanulni, ami elméletileg a közeljövőnket befolyásolja a mesterséges
8: intelligenciát. Mennyi pucérfogat fog csinálni? Ilyen pucérképeket fog festeni felül.
7: De csak rólam.
8: Igen, mindenkivel. De ez nagyon jó. Szerintem tanulni nagyon jó. Ez rajta van nekem is a listámon. Meg vannak még ilyen elképzeléseim különben magammal kapcsolatban, de nekem van egy csomó ilyen szakmai dolog, amit még szeretnék csinálni.
4: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.

0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Mérsékelték a hőségriasztást, de Békés Csabán és Gyulán is küzdenek a meleg hatásaival. Megkezdődött a Csaba gyöngye szőlőszürete. Újabb trükköt eszeltek ki a csalók. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a hírekkel. Mérsékelte az országos tiszti főorvos a korábbi harmadfokú hőségriasztást, így keddéj félig másodfokú jelzés van érvényben az ország egész területén. A rendkívül erős hőterhelés és a 40 fok közeli hőség miatt a Békéscsabai Réti Pál kórházban, valamint a Gyulai Pándi Kálmán Tag kórházban is javításokat kellett végezni a klímaberendezéseken. Az extrém meleg a közlekedést is megnehezíti, 25 vasútvonalon kellett sebességkorlátozást elrendelni a sínek védelmében. A vasúttársaság palackozott ivóvízzel segítette az utazókat a csabai állomáson. A tűzoltóknak is sok feladatot adnak a szabadtéri tüzek, ezért a vármegye teljes területén továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Újra a megszokott rend szerint üzemel a Békéscsabai Árpád-gyógy és strandfürdő, miután az üzemeltető tájékoztatása szerint megszüntették a korábbi takarékossági korlátozásokat. A létesítményben az élményelemek, a csúszdák, valamint a szauna és a gőzkabin ismét teljes kapacitással működnek. Elindult a Szedd Magad akcióval egybekötött szőlővásár, Békés Csabán írja a behír.hu. A mintaültetvényen a korán érő Csaba gyöngye mellett már az írsai olivér is szedhető. A szüretelési lehetőség a különböző fajták érése miatt várhatóan október elejéig tart. Legújabban brokernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
5: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénzt pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
4: És most néhány szó az időjárásról. Bár a 40 fok körüli hőséget végre magunk mögött hagytuk, azért ma sem fogunk fázni. Békés Csabán a legmelegebb órákban 31 fokot mérhetünk, a napsütés pedig végig zavartalan marad. Éjjel is derült lesz felettünk az ég, de 16 foknál hajnalban sem lesz hűvösebb. Holnap tovább emelkedik a hőmérséklet, már 34 fokot is mérhetünk, majd kedden pedig a 38 fokot is elérhetjük. Az újabb hőség azonban most nem tart sokáig, már szerdán érkezik egy hidegfront formájában a felfrissülés.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
1: Két napja próbáljuk kitalálni, hogy Gyulinak mi volt az a program, ahova elcsalt a tegnap szakadó esőben a Zsült és az Annát, és azt ígértük, hogy aki ezt elküldi nekünk jól, az kap egy ajándékcsomagot, de hogy nem sikerült ezt igazából senkinek eltalálni, hogy ti hova mentek.
2: Nem érkezett helyes megfejtés. És ma reggel odaléptem a Vikihez, és mondtam neki, hogy ne haragudj, Viki, én sosem tudom, hogy kinek mikor van a születésnapja, de hát neki is most volt, és mondta, jaj, nem kell kitalálnod.
1: Felkeltő jellege jelezte, hogy nem biztos, hogy ő akarná ezt a kis külön meglepetést. Viki jelezte ezt.
3: Igen. Hogy rettegnek, ha Juli rájön, hogy valakinek szülinapja van, mindenki menekül.
1: Lassan mi jövünk, Feri, most már minket is elvisz valahova.
4: Én pont nem érek rá
1: szülinapon. Tudod, mit én megyek.
2: Ez ott
1: én megyek.
2: Kitalálok neked valami olyat, hogy azt fogod mondani, hogy Juli, miért nem hívták korábban?
1: Oké. Kérem, jegyezzék fel a hajónaplóba, jó? Jelzem. Igen. Megint jelzem. Mindig jelzem. Én mindig mindent jelzek, gyerekek, mert tudom előre, hogy baj lesz, de mindegy. Tehát, akkor július 18, írd be. Légy szíves, jegyezd fel, jó?
2: Akkor jeleztem. Éppen aznap nem jelzem. Budapesten? Keressél majd
1: abban a hónapban épp... Na jó, ne. Nem hiszem el, ez nagyon szívális. Oldalra néztem, és a Zsül kirakta a fotót, ahol voltak, és az, igen,
3: sexy.
1: Hát nem, én ehhez már, ma ehhez túl kiégett vagyok. Én ma ehhez túl fáradt vagyok, nekem ehhez nagyon hosszú volt az estém, hogy ezeket realizálj. A Zsül arcát, csak a Zsül arcát, te vissza a fotót, azt az arcot nézd meg a Zsülle.
4: Úgy tűnik, nem vagy boldog Gyula.
1: Mit csinál? Mit csinál?
2: Hát a dolog az úgy indult, hogy hívtam egy taxit.
1: Innen tegnap.
2: Igen. A Zsül mondta, hogy hát neki vissza kell jönnie, mert hogy fel kell tölteni az anyagokat.
1: De semmilyen kis lelkiismeretes néző 15 év után.
2: Ő a munkahőse. Amikor elmondtam, hogy mit csinálunk, akkor úgy láttam az arcán, és nem van meg, ezért kell vissza. Maradtam volna inkább ott.
4: Hát annyira jó sikerült a kis programotok, hogy többen írják, hogy nincs rendesen fönt az anyag.
2: Nem, mert titkolóztunk. Direkt titokban tartottuk. Szóval taxival megálltunk direkt a Bajcsy-Zsilinszky-Andrássy út sarkán, hogy még véletlenül se tudják, hogy hova viszem őket.
1: Nem hiszitek el, hogy mit látok. Nem, ez annyira szürreális, hogy figyelj, amit az előbb mondtam a születésnapommal kapcsolatban, engedd el.
3: Nem.
2: Annyi szuper kis programból maradsz ki, mert ilyen kis elutasító vagy, pedig hogyha eljönnél...
1: Elutasító?
2: Igen.
1: Hát mi nem hívtál el?
2: De nem, akárhányszor ránézel ezekre a dolgokra, mindig azt mondod, jaj, nem.
1: Ahogy látlak titeket, hogy én próbáltam kitalálni titeket, hogy múzeum, hogy film, hogy van
3: senki nem
1: és én látom
3: meg
1: a képeket,
3: senki.
1: Hogy mit csináltok, a büdös életben nem írja meg senki, én láttam, hogy mit csináltok, és ez így teljesen szürreális, és egyébként azt kell mondjam, hogy nagyon jól is. Tehát, hogy teljesen tipik jól is. Nagyon jó. Én bírom, hogy ilyen vagy. Egyre jobb.
2: Oké, tehát Anna élvezte.
3: Figyelj, ennyit elárulok, nem mondom meg, hogy mi majd, hát majd így rátérünk.
1: Igen, Bari, még ittas vagy, ne ígér. Leírtam Anna szörp úgy, hogy nem volt, egy kortyot csináltam, kávézó. Na, szóval mit látunk a képen, hova mentek? Azt látjuk, hogy Zsúl teljes feladással, Anna nagyon nagy mosoly az arcán ül, egy szőnyegen ülnek. És hátukat neki döntik egy ilyen üvegkorlátnak, olyan, mint egy kávézóban lennének, vagy nem tudom, ez pontosan mi, de hogy egy ilyen szép, beltörött, ilyen boltíves teremben vannak az emeleten, és szerintem ez vagy csüngőhasú, vagy ilyen vietnámi, vagy törpe, vagy valamilyen malacok vannak a lábaitok között.
3: Így van.
1: 35 darab rózsaszín, fekete, barna malac, ti betakar a pokróc. Nem is, hogy ne fosoljon a sze.
3: Azért... Nem, szobatiszták, ja, teljesen.
1: Ja, azt hiszem, hogy ne fosoljon a láb.
3: Nem.
1: És 66 darab malac között ül a Zsül a teljes feladással. Júli ölében 43 darab fotó. Malac. Igen, ez egy jó fotó, igen. Zsula, mi az Istent keresek itt? Már megint mibe vagyok? Már megint mi történik velem? Anna nagyon simogatja, de a legboldogabb középen Júli. Tehát minden programon ő a legboldogabb.
4: Ő egy kicsit magának csinálja
1: igen,
4: ezt.
1: Ő ezt kicsit magának. Egy ilyen kollektív malac simogatásban vagytok. A büdös életben nem találtuk valakit.
3: Ez valami csúcs volt. Kiszálltunk a taxiból, és akkor elkezdtük tippelgetni ott a Bajcsy-Zsilinszky-Andrássy sarkán, hogy hát mi lehet ebből. És akkor mondtuk, hogy hát Júli, hát egy lakás.
2: Igen.
3: Hát te nyerted meg az Eurojackpotot, hiszen szembe egy ingatlanos van,
1: igen.
3: És hogy hát oda viszel minket.
1: Ide valaki terrorháza.
3: Júli,
1: köszi, szakadó esőbe, de jó hangulat. Szóval kiszálltatok, de még semmi, még nem sütettétek.
3: Nem, elindultunk, átmentünk a zebrán, mentünk, befordultunk a Bajcsy-Zsilinszky úton, már nagy volt az izgalom, hát mondom, hova a fenébe megyünk, hát itt semmi nincs, hát mondom, van egy édességbolt a sarkon, még nem, hogy befordultunk a kis anker közbe.
2: Nem.
3: Befordulunk,
2: igen, és akkor egy kávézóba beléptünk.
1: Ez egy kávézó. Beszarok, mik van.
3: De hát ott már rögtön lebukott előttem, mert ugye kint van ugye a kis malacka, tábla.
4: Ja, és már tudtátok,
3: és azonnal vágtam, hogy miről van szó, mondom, nem igaz, Juli, nem igaz. És akkor bementünk, és akkor először egy nagyon jó kávé, ilyen nyugalom, kávéillat, és akkor egy idő után hallod,
4: Emlére, én is ott voltam is.
1: Annyi az egyik népen nyársadugtak a segébe, mert jött egy török csapat, akik barbecue-t kértek, és nem tudok más csinálni, megbarbecue-szák a kis röfit fölrakták nyársa pörögni közben.
3: Fönt a galérián vannak ők is, ők alukálnak, mert hogy időpontot kell foglalni, ők nem mehet föl, oda egy komoly protokoll van, hogy hogy jutsz föl, mert a tisztaságot, ugye a baktériumokat, hogy ők ne legyenek betegek, meg ne hurcoljon senki semmit, először le kell venned a cipődet, le kell fertőtleníteni a kezedet.
1: Kézes emberek lefújnak, tudod.
4: Ja, ezért van rajtad a pokróc is, hogy
3: az,
4: nem
3: azért, hogy, nem azért, az azért, hogy be tudjon a lábad közé menni, aludni.
1: Bekuckózik. Van egy kávézó, ami abból csinál profit, hogy malacokat vet magához, ő, és oda tudsz menni, és tudod simogatni ezeket a malacokat.
2: Igen, kis malacokat, igen.
1: Hát komolyan mondom, megérett a világ a pusztulásra.
2: Fél órás turnusok vannak, és egymást váltják a turnusok, telen kávézgatsz, majd egyszer csak megérkezik egy hölgy, és azt mondja, hogy na, akkor törn, ahogy te ma, egyszer voltál egy ilyen, mindegy, és lejön, és azt mondja, hogy akkor tessék levenni a cipőt, tessék levenni a kabátot, ékszereket, meg
4: it's
2: minden. Time.
4: Várj, a Zsülnek szóltál, loptak hogy vegyél tiszta, vagy mi az tiszta zokni.
3: Hát valamelyik gagyizott.
1: Kastázgatnak ezek a malacok.
2: Szeretik lerágcsálni a csillogó dolgokat, úgyhogy mondták, hogyha valami kilóg, vagy bármi ilyesmi, akkor azt
3: karkötő,
2: dugjuk el,
1: hogy azt így lerágja
2: a malac. Mert rámegy a malac. És akkor fertőtlenítették a kis kezünket, és elindultunk fölfelé a galérián, és ezt csak azt hallott, hogy mint egy ilyen gyerekcsoport, hogy elindulnak a kis malacok, és így szaladnak így az agyban.
1: Miért van hány ingeremetől a programtól? Nem tudom. Kutatom magamban az érzést, mit kellene valami szolidaritás, valami kedvességet érezzem, de inkább csak egy ilyen fura öklendezés van rajtam.
2: A cukiság faktor, nem tudsz velem
1: így. Igen, hogy malacokat dögönyöztök egy kávézóba.
2: Mert még sosem dögönyöztél malacokat kávézóba.
1: Belem van a baj. Én vagyok egy ilyen lelketlen, szemét
2: kiégett.
1: Kérges a lelkem.
2: Gyere el egyszer malacot simogatni.
3: Nagyon cukik. Figyelj, ott röfögnek, a plédre odamászkálnak, nagyon kell őket vakargatni, és akkor becsukja a kis szemét, és elalszik. És ez tényleg olyan szinten cuki, hogy megőrülsz. Nagyon aranyos.
2: És fent van mennyi? 15?
3: 12, azt hiszem.
1: Ez van, amikor a városi vidéki akar lenni.
4: Igen, hogy a malacokat tartasz az emeletem.
1: És milyen malac típusa? Tehát milyen malac?
3: Hát ezek ilyen törpe malackák.
1: Sima törpe.
3: Sima törpe malackák. Nagyon-nagyon.
1: Nagyon cukik, mint üzleti profil vagyok ettől rosszul, hogy bent tartják őket azért, hogy hárommal több kapucsinót adjanak el. De nem átkínzás, jól vannak, szeretik, tehát nem is erre a vonalra, akkor jó, biztos átkínzás, nehogy az, de hogy nekem kicsit ilyen, nem tudom, ilyen bizarr.
3: Figyelj, hogyha ők itt befejezték a szolgálatot, mert ugye nem lesz belőlük szalonna, meg kolbász, hanem elmennek mondta a hölgy valamilyen ilyen kis állatsimogatóba, egy malac otthonba, ahol élik tovább, békésen röfögve a kis életüket.
4: Malac otthon.
1: Gyula, őszintén, de most tényleg néz rám.
3: Jó, most a zsűr jön.
1: Néz rám, és vedd számításba az elmúlt 15 évünket, és legyél nagyon őszinte. Gyula, mondj erre valamit, te ezt élvezted?
5: Nekem Feri jutott eszembe.
4: Köszönöm. Igen. Köszönöm, nem akartam radikális lenni ebben a megszólalásban,
5: nem, csak ennyit
4: de muszáj lesz.
1: Én behalok ezektől az állatos kávézóktól. Tehát, hogy valahogy nem tudom, de, és még csak nem is a kizsákmányolás, nem is állatkínzás. Ezek a malacok jól vannak, szeretik őket, dögönyözik őket. Semmi bajuk. Mégis gusztustalannak tartom őket. De hogy ilyen, de nem tudom megmondani, hogy miért. Hogy emberek azért, hogy valamilyen profitot termeljenek, kitalálják, hogy malacot tartunk, behívjuk oda. Annyira vicces az egész. De közben tök cuki, de tök és valószínűleg lenne három malac itt a stúdióban, agyon dögönyözni őket, mert marha cukik.
2: Nagyon édesek.
1: Marha cukik, tök édes állatok, de valahogy annyira ilyen, nem is tudom milyen ez a program. Már nem a te programod, hanem
2: azok általában.
1: Nem, tökre értem, meg tényleg tök helyesek. Tehát nem így van, csak nem tudom. Valahogy
4: jó
1: az emberen csodálkozom.
4: kutyapalacoknak egyébként?
1: Itt szerintem igen.
4: Fél óránként jön valaki, és...
2: Figyelj, nem úgy tűnt, mintha nagyon szenvednének.
1: Tehát nem, biztos, hogy a dolguk van.
2: Megkapod ezt a kis pokrócot, leülsz a kis sarkokban, elmondják, hogy mik a játékszabályok, órához nem nyúlsz, szájához nem nyúlsz, nem emelgeted, oda jön hozzád egyébként, tehát nem kell őket hívni, hanem jönnek, letakarod a lábadat, és ezek jönnek, és így bevackolják magukat hármassával, összebújnak a lábadon,
3: ott nézd csak.
2: Benyomják a nóziukat a hónod alá, és akkor így halkan csámcsognak, röfögnek, és te közben
1: nem egyfajta szeretet hiány, vagy nem egy ilyen valami...
2: De mi mindannyian szeretet hiány.
1: De csak kérdezem,
2: hogy... Mindenki, aki malacot megy simogatni, a szeretet hiány.
4: Miért kell simogatni? Miért nem simogatok kutyát, macskát? Az olyan simogatni való, de a malacot nem simogatjuk.
3: De ez törpe malac egyébként, de simogatjuk.
1: Mondd meg őszintén, mekkora nyársat dugnál a senkiben?
4: De úgy, hogy négyet egymás után itt sorba állítani.
1: Borral vagy mivel kell megölcsolni őket.
4: Lossogatjuk így. Így mutatom, hogy hogy tekerném.
1: Simogatja a malacot, nézd a tekerő mozdulatot.
2: Te mindig csak 80-100 kilós állapotában látod ezeket az állatokat. Meg általában már
4: kibelezve.
2: De ők 6-8 kilósak.
3: Igen. Nem eszünk meg mindent.
1: Igen. Balázsról most derül ki, hogy látás muszlim. Ez van, gyerekek, hogy látás muszlim vagyok, ez a helyzet. Jó, úgyhogy nem tudom, de egyébként marhacukik, tényleg marhacukik. Valahogy nagyon-nagyon-nagyon. Meg kedves állatok, tehát ilyen végtelenül barátságosak. Aki látott már ilyen malacot, hogy ezek, hogy tényleg jönnek, bújnak.
2: Mosolyognak.
1: Igen.
2: Mosolyognak is.
1: Nem, csak ilyen az arcuk.
2: De, tehát, nem, mosolyog.
1: Látod, ez az, amikor emberi tulajdonságokkal ruházunk fel egy állatot, ez a malac nem mosolyog,
2: az ennek
1: a malacnak így áll a szája. Érted? Ez nem ugyanaz.
3: Ugye a szotyolánál se hittétek el, ugye, hogy csak egy hörcsög, ott is ugye hurkapálcát akartál dugni a bizonyos helyére.
4: Mert csak egy
3: hörcsög,
4: semmi
3: no. Intelligens volt. Nem, magához.
1: Intelligens. Mi az, hogy intelligens? Mi az, hogy IQ tesztet ötkök, hogy minden reggel az a malac.
3: Amikor arra jöttem, hogy olvasat Dosztojevszkit, mit mondjak?
1: Elrakta a bűn és bűnhődés, már hallottszor olvastál. Raszkolnyik a kalandjait, hogy szerette, érted? Nem már.
2: Le tud ülni, képzeld el. Azt mondja neki a... Hát nem a gazdája, hanem akik ott dolgoznak, hogy ül és leül a kismalac.
1: Hát most lett igazán gyomorforgató ez a dolog.
2: Ilyet is tud csinálni, és kapnak ilyen kis répadarabkákat, ilyen kis jutifalatokat, és akkor azokat így osztogatják, de amikor már így elmúlt az izgalom, akkor ezek így szépen így megtelepednek mindenkinek az ölében, hárman, négyen összebújnak, és akkor úgy elszundikálnak.
3: Érzed te a meg kis testük melegét, és tök arra. Hát emlékszem, mikor bemúlt a stúdióba, Szilvi behozta a malacot, a törpe malacot, aki jósolt nekünk, ugye.
1: Nagyon cuki volt.
3: Ő is mennyire aranyos volt, a Szilvi.
1: Aki, most miért, most van egy kiskutyás jóga is van. Érted? Kiskutyás jóga.
4: Saját kutya kell
1: hozzá. Kiskutyás jóga. Teljesen meghűltek az emberek.
2: Oda megyek legközelebb.
4: Milyen jóga?
1: Juli! Kiskutyás jóga. Messzarok, mindenki megőrült. Tényleg megértünk a pusztulásra.
2: Itt van a Váci utcában.
1: De miért kell a kiskutyát bevinni jóga órára?
2: Kiskutyás jóga az azért borzasztóan cuki, mert fekszel a földön, és egyszer csak azt veszed észre, hogy kiskutya rátelepszik ide a nyakadra, oda bújik hozzád, és elszundít.
1: Megint velem van a baj?
4: Nem.
1: Feri, légy, te vagy az utolsó társadalom. Kiskutyás joga.
2: A kiskutyás joga azért is egyébként nagyon klassz, mert általában menhelyekkel dolgoznak együtt, elhozzák a kölyköket, és egy csomóan úgy mennek haza, hogy na, akkor én őt hazaviszem. És határozottan növekszik az örökbefogadói kedv, tehát egy csomó kutyát oda tudnak adni gazdának. De a kiskutyás jogának is van létjogosultsága, szerintem.
4: Állunk egy valaha volt csodálatos földterületen, ahol még minden rendben van, de ez a földterület egyre kisebb. Mi a peremén állunk, haver, és igen, le fogunk zuhanni.
1: Nem tudom, hogy az én inger küszöböm van beteged. Máshol, vagy tök, már a büdös helyben ki nem találtam volna. De hogy...
3: Nyilván egy városi embernek ez ugye egyfajta nyugalmat hoz, kávéillatot hoz, malackát hoz, a kis testmelegét. Nyilván igen. Egy vidéki embernek ez röhögni való. Én meg röhögni, akkor a beteg, illetve a labubukon meg egyebeken.
4: És rántott húsos szendvics volt egyébként.
3: Nem volt.
1: Vínesítszer, valami... Zsűl, azt írják is igaz, hogy pislogj, ha menekültél volna. Legalább adj valami jelet, te, benned bízom, pislogj, ha menekültél volna erről a programról. Jó, figyelj, Juli, én mondtam ezt a júliusi születésnapot, engedd el.
3: Fölírtam a hajónapjúba.
4: Mi már évek óta nem tartjuk.
2: Ez már kimánt, ezt már nagyon sok ember hallgatta. Úgyhogy meg lesz, Bali.
1: Közben Zsűl megnyitotta a kecske jogát. Karámban, fa. Vagy egy ilyen fakarámban jogáznak emberek joga matraccal, és ott vannak körülöttük a kecskék. Ami néha rámászik, néha leeszi a bogyót a hátáról, teljesen értelmetlen. Teljesen indokolatlan.
4: Mi ebbe a jó, de tényleg.
1: Semmi, indokolatlan.
4: Tehát áll egy kecske a hátadon, és eszik a hátadról, mert rászorták a tápot.
2: Ráadásul a legkevésbé sem a jogáról szól innentől kezdve a történet. Tehát nem tudod felvenni azokat a pózokat, meg kitartani, amit kell, mert jön egy kecske vagy egy kiskutya, és oda söndörödik hozzád, nyilván azonnal elkezded vakargatni.
4: El persze, kell menni de ők nem, látod, ők nem vakargatják, ott ők komolyan jogáznak.
2: A legjobb, része, a kecske. Menjetek el önkéntes munkára állatmenhelyekhez, és akkor mindenki nyer. Úgyhogy...
1: Az teljesen
4: ezek, mert én ezt kizsákmányolásnak érzem egy kicsit, és a bocsi a malacos kávézótól, de azt is annak érzem. Mm. Érted? Tehát, hogy az nem segít az, igazából az állaton. Tehát nem, tudom, hogy azt láttátok, hogy jaj, de cukik meg milyen jól érzik magukat, de az egy ilyen állat életében, hogy ott 30 percenként jön, te levonultok, jön az újabb zoknis csapat, leül, pokróc, ízén megint oda megy.
2: Te beszélsz, te meg láncsra húznád őket, és megennéd. Te,
4: mert ez
2: te
4: a dolga. Beszélsz. Mert úgy hívják, hogy haszonállat.
2: Milyen álszent dolog ez.
4: Nem, egyáltalán nem.
2: A malacokat, miközben te felfalnád élve.
4: Nem, tartod a malacot, felneveled, és utána annak megfelelően elkészítve elfogyasztod. Mert ez a haszonállatnak ez a dolga. A kutyát nem esszük meg, de van, ahol azt is megeszik, mert úgy szocializálódtak. Nekem olyan furi ez az egész.
1: Svájcban alpaka joga. Tehát alpaka joga, érted?
4: Aki még le is köp.
1: Hogy megőrültünk. Tehát, hogy itt a világ vége, teljesen egyértelműen. Svájcban írják, hogy alpaka joga van, bemész, és hogy ott jönnek, mennek közötted, te ott jogázol, és érzed a kisugárzásukat, a frekvenciájukat, nyugtatnak, és közben ott vannak. Nem nagyon tudsz velük gyömöszölni, mert azért azok nagyobb állatok az alpakák, ugyanaz nem egy kicsi állat. De hogy elterjed dolog. Alpaka joga.
2: Sőt, hát
1: nem hiszem.
2: Szájzalat is kap, nem? Hogyha belenyúlsz a szájába, mint a teve.
1: Igen. A törpemállat nem haszonállat, Ferenc. Már javítanak is azonnal. De azért egy citromot a szájába azért.
4: Jobban nézünk ki.
1: Jó, én is csak jobban nézünk ki. Igen. Van olyan, hogy kakaó joga, kakaót fogyasztanak közben. Oké, de a kakaó szertartásoknak van egy ilyen menete, azt csinálják ilyen szertartásoknál, igen, és akkor hát nem azt mondom, nagyon pszichedelikus utazás van, de hogy a kakaót azt használják ilyen különböző szertartásokra. Igen. Júlia, amit kiraktál az Instára képeket, olyan jó az egyiken a nézéset, hogy gyászolnék veled, Gabi. Küldte nekünk.
4: Van, akinek látod még a malackodásról is, egy másik malackodás jut eszébe.
2: Egészen másban vagytok.
1: Igen, van olyan kávézó, ahol Budapesten több különböző állatot visznek az asztalaitokhoz, teráriumban vannak körülötted.
4: Azok nem zárták be őket?
1: De valami balhéjuk nekik volt, ugye volt ilyen most... hüllős kávézó volt, valami történt velük.
4: Igen, most a malacokat is, vagy a malacos kávézót is rángatják egyébként, ahol voltatok.
2: Rángatták.
4: Tehát már most megoldódott minden?
2: Szerintem igen.
4: Jó.
2: Azért ezeket viszonylag gyorsan kinyírják.
4: És a képen
2: valami...
4: már kim van pirossal áthúzva? Nem mertek be?
2: Igen, van itt felirattal.
4: Igen, Feri nem.
1: Nem olyan, mintha tulajdonképpen az ember önmaga a paródiájával válna, egyre jobban bolondulna meg? Tehát, hogy az alpaka joga, a kecske joga nem azt mutatja, hogy kezd az emberiség tényleg megőrül? Kezdjünk egy kicsit bebolondulni ebbe az egész őrületben, ami körülöttünk van, és hogy egy ilyen teljesen rossz az irány.
2: De mikor szabadult ez el?
1: Na, ez egy jó kérdés, hogy mikor kezdett el az ember ilyen szinte megbolondulni?
4: Mikor nagyon ráérni.
1: Szerintem az emberiség egyik legnagyobb törése az maga a városba költözés, és megszakadása a kapcsolata a természettel. Tehát az ember, ha megnézed, mondjuk nem tudom mi az evolúció és milyen hosszú, de sok százer éven keresztül egy természet közeli nép volt. Az utolsó 100 évét vagy 200 évét éli városban, tehát az evolúciós folyamatának az 1%-át élte városban. És ez egy olyan törés volt, hogy beraktuk magunkat faházakból, kőházakba, betonba, városi környezetbe, nem városi lény az ember szerintem, hanem egy természeti nép, hogy együtt mozog a holddal, a csillagokkal, a folyóval, az ősszel, az évszakokkal, a veteményessel, mindennel. És az, hogy városba kényszerítünk magunkat, szerintem ez a lehető legnagyobb törés. A neurózisunkban, az agyunkban, a fejünkben, a különböző pszichés állapotainkban, mindenben. Egyszerűen nem, az evolúció nem ezt mondja. Nem itt kell lakni. Nem azt mondom, hogy barlangban a természetben, de megszakadt ez a kapcsolódás. És ennek a kapcsolódásnak a hiánya, ez valójában, hogy alpaka joga van. Hiányzik valami, amit nem tudsz megmagyarázni, és kitalálsz ilyen baromságokat. De valószínűleg az önmagadhoz való kapcsolódás, vagy a természethez való kapcsolódás, vagy az a kapcsolódás, amit éltél 100 000 éven keresztül, hogy együtt mozogtál magával a természettel, ez megszűnt. Az utóbbi 100 évünk a legnagyobb kudarc szerintem, vagy az egyik legnagyobb.
2: Szerintem meg egyszerűen azóta vagyunk ennyire elborultak, amióta megvan a közösségi média. És annyira jó dolgokba futok bele egyébként, tehát ti mindig röhögtök rajtam, hogy mert megint valami agyamentség.
1: Nem szórakoztat valahol. Hát egyébként tényleg szórakoztató. Szerintem ez nem FOMO, amiben te vagy. Erről beszéltünk, szerintem ez nem. Szerintem most kapsz valami olyat vissza, hogy elkezdtél újra magadnak fontos lenni, csatlakozni magadhoz, és megnézni, hogy hova akarok elmenni, mit akarok megélni, milyen, mert hogy a te életed újra egy kicsit elkezdett önmagadról szólni. Szerintem ez egy tök jó folyamat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Augusztus 15-én szombaton ismét megrendezésre kerül Vésztőmágoron a 25. Sárréti Birkapörkölt főzőverseny, a 15. hagyományos ételek főzőversenye és a 7. vésztői süteménymustra. Délután pedig Máriót köszönhetjük a színpadon. Augusztus 16-án vasárnap 20 órától a Nemzeti Lovas Színház előadásában a Honfoglalás című magyar rockoperát láthatjuk a mágori dombok tövében, majd ezt követően tűzi játékkal koronázzuk meg az estét. Augusztus 16-17 Mágori Fesztivál. Várjuk szeretettel!
10: Delej BT. Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
11: www.automatikabolt.hu.
12: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.

0: 50. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: a Muki.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Már több mint egy éve nincs ott a Jégervésztőn. Szakértők vizsgálják az Andrássy úti platánsort. Gond volt az étellel Békésben egy nyári táborban, lépett a Nébi. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Már több mint egy éve nincs jégkármérséklés Vésztőn, hívta fel a figyelmet szombati posztjában a település polgármestere. Karakas Anikó azt írta bejegyzésében, hogy már tavaly májusban elszállították tőlük a jégereszközt, és azóta sem helyezte ki új berendezést, ezt az Agrárkamara szóban most meg is erősítette számára. A város vezetője hangsúlyozta, hogy a csapadék hiány mögött globális és regionális légköri okok húzódnak meg, ezért arra kérte a lakosságot, hogy tartózkodjanak a személyeskedő vádaskodó megjegyzésében. Írásától a közösségi médiában. Hozzátette, hogy az ilyen megnyilvánulások csak tovább szítják a társadalmi ellentéteket. Arra is emlékeztetett, hogy idén július végén egész Békésben leállították a jégkármérséklését célzó rendszer működését. Vizsgálják a szakemberek a népszerű platánsort Békés Csabán. A város tájékoztatása szerint rejtett korhadásokat és száradásokat keresnek a lombkoronákban, ami biztonsági kockázatot jelenthet. Az ősszel induló faápolási munkákkal a veszélyes helyzeteket igyekeznek megelőzni. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét Helik Ferencet kérdeztük.
4: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
3: Újabb felmelegedés veszi kezdetét Békésben, ennek részleteiről hallhatunk most a következő másodpercekben. Bár a 40 fok körüli hőséget végre magunk mögött hagytuk, azért ma sem fogunk fázni. Békés Csabán a legmelegebb órákban 31 fokot mérhetünk, a napsütés pedig végig zavartalan marad. Éjjel is derült lesz felettünk az ég, de 16 foknál hajnalban sem lesz hűvösebb. Holnap tovább emelkedik a hőmérséklet, már 34 fokot is mérhetünk, majd kedden pedig a 38 fokot is elérhetjük. Az újabb hőség azonban most nem tart sokáig, már szerdán érkezik egy hidegfront formájában a felfrissülés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
6: Anna Júli Sülike!
5: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
6: Rákóczi Feri és
5: Balázs!
6: Micsoda család!
5: Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
7: Reggeli műsor!
5: Balázsék Extra!
8: 100 éves korában meghalt Székely Tamás, aki a MÁV-nak a szignálját írta. Gyászol az egész ország. Ez legalább akkora volt, mint egy malév szignál.
9: A MÁV kiírt, képzeljétek el egy pályázatot, hogy valaki írjon egy izét, hogy ne az legyen, hogy a hangos bemondóval az szól, hogy figyelem, figyelem a kettes vágányon, hanem legyen valami ilyen szignál, és egyébként Székely Tamás ott dolgozott a MÁV-nál, de ő nem zenész volt, hanem egy műszaki ember.
8: Ne csináld!
9: És ráadásul megalkotta magát a gépet is, ami atom pontosan tudja ezt mindig lejátszani. Ezt a dallamsát.
8: Kitalált erre egy zene lejátszó gépet, valamit?
9: Így van, nem volt benne semmi mozgó alkatrész, ez ugye nagy dolog volt akkoriban, hogy valami tud zenélni így, és teljesen elektronikus a berendezés, és azóta is ezt szolgál. Szerintem nem is csináltak belőle újat.
8: Mikor írta ezt pontosan?
9: 73.
8: 73 óta
9: ezt hallott, hogy...
8: Azért, hogy a másnak két szignálja van, annak másodikat, és ő írta, nem tudom, mi a második. Vagy nem
10: van
8: tudom,
10: a másik, azt először majdnem azt kezdtem a dúdan, csak most, várjál, most nem.
8: Várjál, addig ez. Gyere rá másodikkal.
10: Aj, basszus, az valahogy összezavartott.
8: Jaj, basszus, megintésünk.
10: Van egy másik szignál, és először az jutott eszembe.
8: Máv van a mávnak egy másik szignálja. Valaki dudoljál SMS-ben? Jó? Tehát írja le valaki.
10: Hogy is van?
8: De várj, ez az ITC, ez az IC szignál, azt írják. IC szignál. Ez szól, amikor jön egy IC? Várjál.
9: Igen, ez kemény gyors.
8: Szóljál, melyikre gondoltál?
10: Ezt soha nem hallottam még, soha életemben.
8: Jó, ilyen nincs
9: ez
8: a mávnál.
10: Ez valami.
8: Ez valami karácsonyi. Na. Ez valami karácsonyi.
10: Ez a Pumukliból a következő rész.
9: Ez igen, ezt ismerem.
8: Ez azt meg, ez a flörtöknél van. Figyelj. Ez a gyesebb. Ez a gyesebb szignál.
10: Ez a karibi térségből van.
8: Köszönöm. Na gyere most a szignál. Na tudod a szignált.
9: Na a második
8: a tessék. Nincs meg. Én egy máv szignál tudok.
10: A másodikat azt ismertem.
8: Valamit behalóztál. Nincsen második máv szignál. Hát ez volt.
9: Hát de ezzel jelölik.
8: Tidum diridudum. Tidum diridudum. Na így megvan. Várják, próbálom olvasom, amik jönnek, mondnak, hogy melyik. Jó? Tü. Ez?
10: Nem.
8: Tidum diridudum. Hát most ezeket küldik, én most csak beolvasom, mert hát a beugrik.
10: Igen, próbálkozom tovább.
9: Didum, diridididum.
8: Nem. Dü.
10: Mi a pontos érkezés szignál? Zsüt!
8: Pontos érkezés.
9: Tará, tita.
10: Nem a Family Frostos kocsinak egyére gondolják.
8: Hajdududududududá. Badadada. Bodobo Pepe. Hát akkor lehet, hogy ez, nem?
10: Ez a Miskolci gyors.
8: Emilio zseniális. Ez Emilio vagy. Imádom. Lehet, hogy ez az új mápszignál egyébként. Menjél viccesen, ez lenne az új mápszignál.
10: Ezért vagyok a középfokú nyelvvizsgámon.
8: Igen.
10: How do you do? Válaszol, légy szíves.
8: Emilio,
10: how do you
8: akkor do, kérjük, Emilio? Adja elő a tételt, jó? Zseni. De nem kell, elég, ha jó hangja van. Nem kell. Ennyi, de mindent azért nem tudhatnak az előadó művész a
9: gyerekek.
10: Imádom.
8: Milyen szignálokra emlékeztek még? Tessék, ki nyer ma? Megvan? Tudja valaki fejből? Aki kérdez, Cigány György.
9: Aki válaszol.
8: Figyelj, ez a ki nyer ma szignál.
0: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben.
8: Emlékszel erre? Hát ez Kossuth Rádió.
10: Állászor a karomom.
8: Tényleg? Ennyitől?
10: Igen,
8: nem mondom, kell sok.
10: Tíz éven keresztül keltem, mert apám lakott a szomszéd szobában, és minden reggel 4-kor már hallgatta. Tínédzserként azért erre rendszeresen fel kellni hajnalban. Figyelj, fú.
8: Mutatom a következőt, tessék, ki kell találni, csukjátok be a szemeteket, jó?
10: Tessék. Nem tesz semmit az arcomra.
9: Már ott van.
10: Ez a bizalmi kérdés.
8: Figyelj, indul, ez mi volt?
9: Várjál, ez nem Delta, hanem a...
10: De.
9: Nem.
8: Mi volt ez?
9: Delta.
10: Jön a repcső, hallod?
9: Delta volt?
8: Ez Delta.
9: Tényleg, igen.
8: Úristen!
9: A gyerekkorom
8: Delta főcímzene.
9: Mamucen ment a jégcsivatagba.
8: Igen, mennek a jégcsivatagba, igen. Júj, de jó volt. Azt a minden.
10: De kemotokszal szórnák a lelkemet.
8: Jó, ez a következő, ki kell találni. Az vagy, te túl fiatal vagy ehhez.
10: És buta. Ezt kell tőle közvetlenül. Túl fiatal vagy, és buta.
9: Igen, és nem fejlődött ki az agyad.
8: Jó, figyelj, mutatom a következőt. Tessék, ez mi volt? Mutatom.
9: Wow, megvan a...
10: Private Gold.
9: De úgyis, Krudinák ment benne a... Mi az Isten, nem panoráma, hanem
8: jó, panoráma.
9: De szerettem. Megvan? És ennek a képe is jó volt.
8: Jó volt a képe egyébként. Panoráma, persze. Hát ez a hallgatóink nagy részének lehet, hogy már semmit nem mond. Tehát ez olyan volt, mint amikor, mit tudom én, nagyanyánk mesélt a nem tudom, az első és második világháború közötti időkről. Nem? Tehát, hogy ez a hallgatóink nagy részének ez nem mond semmit, de most mindenki mond a Zsülnek valamit, hogy mit tegyen be. Most nekünk kell becsukni a szemünket?
10: Igen,
8: most
10: nektek kell becsukni a szemünket.
9: Jó, valami új lesz, fogadjunk.
10: Nem lesz új.
9: Nem lesz
10: hát
9: új?
10: Nekem nem új. Szerintem nektek sem új. Nem.
8: Ez egy verseny, nekem minden így ilyen egy verseny. Ha nem győzök, nagyon durci vagyok. Egy napig nem szólok senkihez.
9: Nem lesz fizik kislány.
8: Nem, ha ezt most elbukom. Igen? Na, ez mi a tököm?
9: Csi.
8: Mi ez? Ez nincs.
10: Na, gyerünk!
9: Csi.
8: Szénia láz! Fúj, de undorító volt ez! Fúj, de gyűlöltem! Szulák? Ez a Szulák?
10: Szulák!
8: Milyen jó hangja volt!

0: Jó? Figyelj, mutatom a következő, csukd be a szemed, figyelj, itt a következő, jó? Ki mondja be először?
1: Ne viccelj, Isten, ez alapmű!
0: De jó volt!
1: Hétvégén.
0: Anyád vágta a körmödet, hihetetlen nagylábú köröm.
1: Apád
0: tohányzott, te kis köntösbe ültél, oda tetted a jobb kezed, oda tetted a bal kezed, tudtad, hogy a hétnél körömvágás van. Ez volt. Anyám beült, nézte a hetet, bal kéz, jobb kéz, oda tesz, két hetente lábad fölre. És így néztem valami teljesen unalmas hírműsort, ami ez volt a hét. Jó, tessék?
1: Ó, telesport, telesport!
0: Vívtak, fociztak, beestek a kamerába. Fú, de jó.
1: Animált volt. Igen.
0: Azért ezek azért jók voltak. Jó, Eszter mondott most megint valamit.
2: Igen, azért, hogy könnyítsünk egy kicsit a generációs szorongáson. Jó, mert
0: Oldjuk a köztünk bennálló generációs szorongást.
2: És először barátok összegondoltad, de aztán csukjátok be.
0: Oké, figyelj. Jó? Jó, hagyjad már! Hát ez jó, oké, hát jó, hogy nem, hogy innus rakott be.
2: De mekkora ez az amúgy nem?
0: Micsoda? Hát ez a legnagyobb volt. Jó, hát ez... Ricsi, és hagyjátok, abban rám jut a szorongás.
1: Akkoriban ez volt a jó gyerek.
0: Hát a gyerekkorunkban ez volt. Úristen, de jó. Jó, nagyon jó ötleteim vannak, még mutatok egy párat. Hát ez oké, hát ez... Ezt nincs ember, aki ne tudná. Gyerekek, ez bizony jó kis dallat. Mi volt ez?
2: Ez a Hófehér Jaguár című szám.
1: Ez is valami magazinműsor. Ennek a képe az, hogy ilyen izé csövek mennek, meg nem. Nem az ablak.
0: Ablak.
1: Én nagyon szerettem az ablakot.
0: Külföldi, figyeld, lehet, hogy ez a sorozat, lehet, hogy néztétek.
3: 10 évvel ezelőtt egy különleges kommandó
2: egység. Szuper csapat.
0: Igen, honnan tudtad? Nem is hallottad a főcímet.
2: Hogy van?
3: Tagjait elítélték egy bátorlatot, és egy is körözi. Milyen megoldhatta őket?
0: Ez meg vagy? Sose szerettem.
2: Ez lehetne a mászignál mostantól.
0: Nem tudtam ráfűzni soha.
2: De benne úriás erre jönne be a vonat.
0: Jó.
2: Úgyis mindig egy harci helyzet, amit megoldanak.
0: Becsukni szemet, tessék, ez mi volt?
2: Little Richard.
1: Bűnügyi magazin!
0: Azaz!
1: Mi volt a címe? Kékfény!
0: Azaz! Te jó vagy!
1: Ezt mondom, zöld?
0: Kékfény!
2: A zöld fény volt!
0: Kékfény!
2: De olyan vidám ahhoz képest, hogy miről szól, nem?
0: Kettős gyilkosságban megölték Hánóbert, a kalocsai lakos. Az elkövető T. Tibor bevallott a büntettét, és most zene! Csukd be a szemed!
2: Annyira durva, hogy ezt nem kaphattad. De miért titkos ügynök közé van?
0: Mi ez?
2: Ez korunk egyik legfontosabb műsora.
0: Alapmű.
1: Mi ez?
2: Ez a Balázs Show.
0: Balázs Show. Te rohadt szemétek!
1: Bocsi!
0: Nem hiszem, hogy ezt nem tudod.
2: Amúgy a Mónikának jobb volt a bevonuló zenéje.
0: Ó, azért ez meg voltám írva. Jó, mutatom a következőt. Szembecsuk. Jó, figyelj, tessék, ez mi volt?
4: Volt, nem is olyan rég egy szép világ.
0: Ó, mekkora muzsika. Mesefilm.
2: Úristen.
1: Mi ez?
0: Nincs meg?
2: De én erre emlékszem, és ettől depressziós leszek.
0: De szép volt ez, nagyon szép, nagyon szerettem ezt a mesét.
2: Az elsüllyedt világok.
0: Elsüllyedt
2: volt
0: világok.
2: Ez a pocivóorú lény, amire nem tudom miért. Emlékszel erre?
1: Mindenki meghal.
0: Ú, ez egy nagyon szép mese volt. Én nagyon szerettem az elsüllyedt világokat, nagyon. Én szerettem.
2: Kicsi voltam hozzá,
0: ne nézz oda, ne nézz oda, figyelj, tessék.
1: Jó, hát ez alap.
0: Ez alap. És ezt néztük hetente, és izgultunk azon, hogy a táskás felügyelő, vagy táskaszemű felügyelő...
1: Meg a haverja Harry
0: megtalálja ki, ez ugye Derek volt. Figyelj! Jó.
2: Hallod, ez.
0: Nincs meg.
2: Nincs meg.
0: Nincs meg.
2: Magnum.
1: Magnum, úristen, Magnum.
0: Nincs meg. Nem volt meg, tényleg. De ahogy mondtad, de ugrál.
2: Ha csak a Pornhub meg a Magnum az enyém, ebből én már megvagyok.
0: Magnum, de jó volt.
2: Annyira szerettem a Higgins. De amúgy annyira jó volt a Magnum.
0: Jó, egyébként tényleg jó volt. Sose néztem meg egy részt soha végig, de hogy a tipikus az a sorozat, ami 20 évig megy, és nem láttam belőle egy részt.
1: Igen, ugyanaz mindig.
2: Nem, a bajusz, a melkasször, a rövid nadrág.
0: Jó pasi volt?
2: Nagyon jó pasi.
0: Jó pasi volt?
2: Mi most is az. Meg a haver kötelező fekete karakter.
0: Te... Jó, hát
1: akkor is kellett.
0: A minőség nem annyira.
3: A főszerepben Michele Placido.
1: Michele Placido. Na, minden
3: van?
0: A jó, elmondja, hát ez így nem jó, a Polip, de szerettem.
2: Na, van egy nagyon jó, azt most a Kórházváros szélén.
0: Kórházváros szélén azt én nekem, az már nagyon KG este, meg az már anyáink sorozata inkább. Tehát ott mi nagyon gyerekek voltunk. A Nők a pult mögött, meg a Kórházváros szélén, az ilyen cseh, meg
1: a Nők Cseszlová. A pult mögött, azt tedd már be, az ne, annak nekem nincs meg a
2: Nők
1: muzsikát.
2: A pult mögött.
0: Nincs meg a Nők a pult mögött?
2: Nem.
0: És a Kórházváros
1: szélén... Kovasszony! Ilyenek voltak, ilyen beszélgetések voltak benne.
0: Ez inkább a szüleink azért. Tehát ezek mi annyira nem.
2: Charlie Majom családban.
0: Charlie Majom
2: családban. Ha valami tudáltam egész életemben.
1: Az verte Charlie meg a vallássót. Nem tudod.
0: Nem tudod a sztorit.
2: Nem
0: tudod ezt a sztorit. Elmondom akkor, mit tett. Elindult a vallásról. Ránk rakták a Jakubcseket, a Liptait, a Konta Barbarát. Mindenki toksókat, mindenkit megvertünk. És amikor leáldozóból volt, akkor az utolsó próbálkozás tévéketnek, hogy berakta a Charlie a Majom. És ott abba kellett hagyni a vallássót, mert legyőztek.
2: Nem, ugyanabban mi fajban.
0: Megvert egy majom. Családtag. Hálásul legyőzött egy családtag, érted?
2: Sőt, ugyanabban a műfajban. Ez fel a legjobb.
0: Mondd az RTL, hogy mindenkivel elbírtunk, aki tóksot, Charlie-val a majommal nem bírunk, úgyhogy sajnos a Balázsról, aki itt a vége. Levert egy majom, érted? Oké? Okay. Ez valamelyik a kettő közül. Ez vagy a Kórházváros szélén, vagy a Nők a pult mögött.
1: Ez a Nők a pult mögött?
0: Azt ismerem, igen. Anyám nézte sokat.
2: És soha életem nem láttam.
0: Nem láttad? Nagyon szar volt. Ez borzasztóan botrányszar sorozat volt.
1: Egy kisvárosi élete, intrikákkal, hullákkal.
2: Szafaládékat látok a képen.
1: Iflik.
0: Igen, ez nem volt jó, ezt én nem néztem.
2: Van egy, ami viszont mindenkinek összehúzza a gyomrát azonnal.
0: Na, oké, na. Összehúzza a gyomrát. Én ott kezdem el jól érezni magam, ahol másról szól. Oké, csukom a szemem. Egyelőre a hegy alján.
1: A
0: dal jó, de mi a szar
1: ez? A gyerekeket kereső műsor. Hát ez...
0: Ilyen a terhez.
1: Te tényleg ezt nézted?
2: Én mondtam, hogy összerántja.
0: Ja, ez amikor eltűnt
2: a csellengőket
0: nézted.
2: A csellengők.
0: És ezt nézted?
2: Ezt nézted a csellengőket.
0: Hát itt traumatizáltak egy komplet generációt.
2: Tudom.
0: Miért néztél eltűnt gyerekekről szóló sorozatot?
2: Latolgattam az esélyeimet.
0: Megnéztem, hogyha eltűnök, mi lesz velem?
2: Megvártam, mert mikor jobb az ére, amikor végre rájön meg egy kurva teljes dobozra.
0: Megvártam, mennyi idő után kerülnek fel a gyerekek a teljes dobozra, mennyi időt kell bujkálnom egy erdőbe, hogy én is teljes dobozra kerüljek. Jézus Mária. Emlők ez erős, hogy ezt tízezted.
2: Ezt mindenki nézte, nem?
0: De ennek már a klipje is olyan volt, hogy elrabolnak benne gyerekeket. Figyelj, megőrülsz, ez annyira torokszorító, hogy ez... De a dal egyébként jó. Na jó, hát azért terhelt volt a szombat estét, megértem.
2: Libabőrös vagyok, te mai napig nem.
0: Mi társasoztunk, kanasztáztunk, hát ki mit?
1: Kinek mi jutott?
2: Én a szökésemet terveztem.
1: Odaültettek a tévé elé, nézett kicsit.
0: Kislányom, ha nem tanulsz jól, ez leszel, mint az eltűnt gyerek.
1: Mi ez? Beti a csúnya lány, vagy?
2: Van hasonló.
0: Egészen érdekes gyerekkorod.
1: Akkor Eszmeralda.
2: Lagyos?
0: Én nekem ezt szabad agazza.
2: Nincs meg. Na gyerünk, aki ezt meg tudja mondani, azt elviszel egy fagyira.
0: És milyen ízű lesz a fagyi?
2: Ami ez sikerül.
0: Ez nincs meg.
2: Ez a homok titkai.
0: A homok titkai?
2: Homok titkai.
0: Ez valami meleg sorozat? Magazinnak a műsorol? Mi volt
2: nem azt mondja, a homok titkai. Nem emlékeztek Tónyóra?
1: Nem.
0: Homok titkai.
1: Mi az, hogy Tónyó?
2: Tónyó bajt csinál. Nincs meg?
1: Nincs.
0: Ez nem lehet, hogy a Nyíregyházi tévé adta? Nem lehet, csak Tónyó
2: volt.
0: Ez nem lehet, hogy Nyíregyházi tévé adta valami a homok titkai című a bányából?
2: Nincs meg nektek. Tónyó.
0: Tónyó.
2: Ne csinál Tónyó.
0: mi ez a homok titka?
2: Tonyó, a szellemileg terhelt tesója volt valakinek, aki abban találta meg az átok feloldását, hogy homokból ilyen szobrokat csinált. Nincs meg a Tonyó homok titkaival.
1: És erről szólt a film, hogy
0: nem ez volt a sorozat, hogy egy csávó szobrokat épít homokból. És úgy hívják, hogy Tonyó.
2: Holdkoros Tonyó.
1: A homok titka.
2: Ott van, ő Tonyó, tessék. A holdkoros Tonyó.
1: Ez tényleg Nyíregyháza.
2: A homok titka. Figyelj,
1: ez a Nyíregyházi
2: nincs meg az a csaj.
0: És ez egy sorozat volt.
2: Ez a sorozat volt. Atyaik.
0: Hát Feri, ezt négyszeres holnapra pótolt be az első.
2: Nem én voltam, Donátó úr. Nem én voltam. Nincs meg.
1: Nincs.
0: Feri, az első 10 évadot holnapra pótolt be.
2: Gyagyás Tonyó.
0: Hát, Isten.
2: Jaj Istenem. Úr, menjen irek.
0: Akkor ez nem csak lokálisan ment a Nyíregyházi tévé, mert sokaknak ismerős, úgyhogy akkor ez meg
2: nincs
0: volt.
2: Nincs meg, figyelj, ez a legnagyobb sorozat az egész nagy szerelem, intrika, ikertestvérek, akik
0: ugye... Mindez Tonyóval. És szerelem, közben, intrika, és Tonyóval.
2: Tonyónak az volt az előnye, hogy ő nagyon intuitív volt, ezért hamar megérezte, hogy ki a gonosz.
0: Tonyóra ránézve szellemi fogyatékos.
2: Antonio lett volna, csak ugye ez
0: megedődött, hogy Tonyóra. Volt egy kicsi hiányos, tudod. Később vett észre az orvos, hogy nem sírt fel a baba, és akkor...
2: Meg a pampák királya, meg a Rosalinda.
0: Na ezek nem, szóval azért nem. Én katonákkal játszottam, hál' Isten, meg nem tudom, tehát azért
2: a... Hány
1: részes volt ez a homok titkai?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Újra teljes kapacitással üzemel a Békés Csabai strand. Ismét döntetlent játszott az Előre futballcsapata, etetni kell a vadállatokat a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, ezek a Rádió 1 hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Megszűntek a korábban bevezetett takarékossági korlátozások, így ismét a megszokott rend szerint üzemel a Békés Csabai Árpád gyógy és strandfürdő. A látogatók újra használhatják az élménymedence összes elemét, emellett a csúszdák is a teljes nyitvatartási idő alatt működnek a létesítményben, közölte az üzemeltető. A szauna és a gőzkabin szintén az eredeti üzemrend szerint várja a vendégeket. A kikapcsolódni vágyóknak a hétvégén külön családi programokkal is készülnek a komplexumban, ami minden nap este 8 óráig tartja nyitva a kapuit. A vezetőség a strand közösségi oldalán mondott köszönetet a vendégeknek a rendkívüli időszakban tanúsított türelemért és megértésért. Már több mint egy éve nincs jéger Vésztőn, emlékeztet a város polgármestere. Karakas Anikó erre azért hívta fel a figyelmet, mert az utóbbi időben vádaskodások jelentek meg a csapadékhiány miatt a közösségi médiában. Mint írta, a berendezést településükről már tavaly májusban elszállították, és azóta sem telepítettek újat. Döntetlennel zárt a Békés Csaba 1912 előre a labdarúgó NB3 szombati fordulójában. Az Újpest 2 otthonában léptek pályára, ahol kétszer is hátrányba kerültek. A csabaiak Horváth Szabolcs két góljával mindkétszer egyenlíteni tudtak, így a találkozó 2-2-vel zárult, számolt be a megyei hírlap. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Lejer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbetenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: És most néhány szó az időjárásról. Bár a 40 fok körüli hőséget végre magunk mögött hagytuk, azért ma sem fogunk fázni. Békés Csabán a legmelegebb órákban 31 fokot mérhetünk, a napsütés pedig végig zavartalan marad. Éjjel is derült lesz felettünk az ég, de 16 foknál hajnalban sem lesz hűvösebb. Holnap tovább emelkedik a hőmérséklet, már 34 fokot is mérhetünk, majd kedden pedig a 38 fokot is elérhetjük. Az újabb hőség azonban most nem tart sokáig, már szerdán érkezik egy hidegfront formájában a felfrissülés.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
1: Magyar cég, olvastátok? Egy KFT. Felső vezetés, komplett felső vezetését kirúgták. Ugye tegnap mindenki erről beszél, gyerekek. Felső vezetés megpróbált egy kicsit lazítani tulajdonképpen. Kiengedni a fáradt gőz, hogy kell ezt
2: szerintem
1: mondani.
2: Szerintem ez egy csapatépítő volt, nem?
1: Csapatépítőre
2: és
1: mentek.
2: És akkor sorolták, hogy mi mindent szoktunk csinálni csapatépítőn. Közös bográcsozás. Uncsi, már csináltuk. Legyen izé snooker asztal. Most azt mindenki szokott. Jó, akkor paintball. De zseni vagy. Nem.
1: Ez egy szoftvercég, Európa legértékesebb tőzsdei cége, 78 országban vannak jelen, itthon 2000 alkalmazott van, tehát hogy tényleg komoly a cég. És,
3: bocsánat, az nem lehet, hogy tényleg három sportmasször ott volt?
1: Hát én lehet, is ezt gondoltam először, hogy bemész, és vannak tudod ezek a sportmasszőrök, akik beültetek egy ilyen fura székbe, bedöntöd a fejed valahova, és ők a hátadat átkopogtatják, meg átmasszíroznak. 10 perces szolgáltatás, kimennek cégeket. De itt nem az volt. Belső ellenőrzés során nem csak a szoba valódi funkcióját derült fény, hanem arra is, hogy a helyszínen egyébként még drogfogyasztás is történt. Válságstábot állított fel a német vállalat. Válságstábot, mert hogy kiderült.
3: Mert kimaradtak belőle.
1: Egyrészt nem voltak benne. Kettő, kiderült, hogy örömlányok várják az odaérkezőket, akik masszázsal és egyéb szolgáltatással mulatják egyébként a céges rendezvényen résztvevők, hát hogy is mondjam, csak eufórikus hangulatát.
2: Én át tudok állni a másik oldalra. Engem sem zavar különösebben. Mi a baj ezzel?
3: De hát nem így oldódik igazán a feszültség.
2: Na.
3: Nem ez hoz össze igazán egy csapatot.
2: Tehát, ha az ott masszázsra menő embernek ez az értékrendjébe, ha van családja, belefér. Vagy esetleg nincs családja, egyedülálló férfi.
1: Na, igen.
2: És hogy ezt a céges kafetéria finanszírozta, akkor hol a probléma? Oké?
3: Nekem alapvetően semmi problémám
1: nincs. Nincs szexuális.
2: Péntek este bevállalod.
1: Igen, nincsen szexuális visszaélés.
3: Hogy derült ez
2: ki? Hát tulajdonképpen, ha nagyon nézzük, akkor ugye a baj az, hogy ez prostitúció, ami meg nem megengedett, de onnantól kezdve, hogy a lányok beleegyeztek, az urak beleegyeztek, vagy nem tudom, hogy csak urak voltak-e, mindegy, tehát, hogy mindenki beleegyezett, pénzmozgás történt, hát ugye a céges számlánál az nagy kérdés, hogy mit írsz?
1: Mit tudsz ráírni?
2: Tehát, hogy mi a rendezvény szervezés? Vagy mi?
1: Átvilágították az egész céget, és így jutottak el egy tavalyi magyar részlegű céges levelezéshez, és hát találtak aggályos megfogalmazásokat, mert ezekben a levelezésekben benne volt a csendes szoba masszázs a céges bulin. Érted? Csendes szoba masszázs. És ugye kivizsgálták a magyar részleget is, ahol kiderült, hogy hát oda a csendeszoba masszázsban Excel táblával vezetett örömlányok üldögéltek, és várták az egyébként erős izgalmi állapotban érkező urakat, akik kihasználtak a csendeszoba masszázs mindenféle kulisszatitkát.
3: Nézd, hogy zsűlnek, hogy csillog a szeme.
1: Hétvégére, péntek estére csinálj egy Excel-t. Júli mindig foglalt lesz. Képzeld, aki bement, nem tudta, hova menj. Azt is elkapták, tudod.
2: Bocsán, te beírtad magad a csendes szobába?
1: Löktek rajta egyet, belökték a hülyét, az is kimaradt. Fél mindenkit kirúgtak. És ez valahol azért egy nyilván karrier szempontjából nekik szörnyű, meg magánélet, meg minden, sajnálom őket részben nyilván, mert jó hülyeséget csináltak, de azért ezt elolvastam tegnap, hogy fölrögtem. Mondja, azért a srácok tudnak élni. Csendes szoba masszázs egy brutál multinál, tudod?
2: Igen, ez valószínűleg az a szint, amikor így elhiszed magadról, hogy belefér.
1: Külsős partnerek is részt vettek rajta, írja valaki név nélkül. Idén 2 hét múlva lenne az újabb buli.
3: Én szerintem...
1: Hát csak kaszinótojás lesz, gyerekek, meg sonka tekercs. Ott ne keressétek a csendes szobát, mert most olyan fegyelem lesz, hogy tombola is elmarad. Ott fogtok ülni, vigyázz, bőltöny, mert 8-kor mindenki hazamegy. Fáradt egy buli lesz utána, kirúgások után. Nem lesz nagy parti. Igazából aki jó fejek, most megcsinálják újra. Azt csak kellene. Átnevezik a szobát.
3: Így van. Az arra nem. A csendes szobára már senki sem ugrik. Nekem az Excel táblázat tetszik a legjobban. Egy tényleg fél órás bontásokban mehet.
2: Hát persze, hát miért majd bekopogsz, és akkor közben pont akció van. Tudd, hogy mikor kell jönnöd. Ennyi. És vajon volt beosztás? Itt a hallgató érdeklődik. Már úgy abból a szempontból, hogy csökkenő sorrendben mentetek be? Tehát vezérigazgató.
1: Szerintem elől mennek a nagyok.
3: Igen.
1: Tehát elől megy a felső vezetés, és akkor utána mennek a kicsik, tudod? Ami még rámennek a morzsára. A morzsaparti a kicsiknek 9-től. Ugyanabban a szobában. Picit már fáradtabbak a masszőrök, de lehet menni.
3: Vagy hogy van egy ilyen fész, csak is azt mondják, hogy neked jó lesz a kettes szoba is.
1: Igen, jó kettő szó.
2: Karácsony táján szoktuk megcsinálni azt a ézet, hogy mit kaptál a cégettől karácsonyra.
3: Na
2: ott vannak a két szalon cukrosok, akkor köszönöm kártyások, azért ahhoz képest egy ilyen juttatás.
3: Hát ez nem
2: rossz.
3: Haladó.
1: Azt írják, hogy ez mind semmi, nálunk legutóbb sajt is volt a retro szendvicsen. Üdvegy állami alkalmazott. Jó, de jó. Jó, de jó. Na szuper, mi meg a csoki gyárba megyünk. Ugye, ugye? Hát cég és cég is között van különbség, érted? Meg sajtos szendvics, meg csoki gyárit, meg aztán mehettél a masszáz szobába. Egyébként zsenik. Szóval azt gondolom, hogy egyébként meg szóval valahol meg tök rakendról az egész.
3: Nagyon haladó.
1: Nem tudom, kinek van családja, nyilván nem, tehát nem
2: de az ott
1: sajnálom, akik benne vannak ebben, majd ő magyarázkodik, tehát én nem ezért mondom, hogy zseniális, de mint ötlet egyébként tök bátor. Felső vezetés, brutál multicég, iszonyat anya vállalat, rettenetes nagy kontroll, csendes szobamasszás, gyertek, gyerekek, hozzátok az Excel táblát. Valahol írtó vagány. Egyébként az, hogy valahol rakendról.
3: És aki kimarad belőle, az hogy igazolja, hogy kimarad belőle, és hogy nem kell kirúgni?
1: Hát ez valószínűleg felülről indult, tehát ugye azért takarították le a felső vezetés szegényeket, mert az alatta már csak mentél, meg igénybe vetted, de az ötlet az felülről jött.
3: Jó, az a kérdés, hogy Zsaniék hányra érnek be? Mert el lehet ezt kezdeni szervezni már most. Körül.
1: Én szeretném én a kitelepülésen, vagy a karácsonyi partin.
3: Meg lehetne tolni egy kicsit.
1: Értem én a, nem tudom, a Media Márkos Turbix gépet, amit kisorsolunk, de hogy azért ugorhatnánk egy szintet.
3: A tombola helye. Szerintem vannak itt még lehetőségek.
1: Igen. Kefetéria volt, azt mondják. Ez a kefetéria is. Igen. Mikor kidolgoztam, mert volt egy esti grillparti, és a kollégák tálcán kínálták a kokaint és a speedet.
2: Ez komoly.
1: Most nálunk meg kirúgnak néhány felsővezetőt, mert érted? Csendes szobát csinálnak közben, ezek meg kint Németországban intézik a céges bulit. Van ilyen? Hát ez, igen. Azt írja valaki, hogy egy tőzsdei cégnél dolgoztam, ahol a hívásokat 18 éves fiúk intézték karácsonyra, láncos hölgyeket hívott a vezetőség.
2: Oh.
1: Januárban 5 új fiú jelentkezett, hogy szeretne nálunk dolgozni, írja valaki.
3: Ez egy haladó gondolkodás.
1: Szerintem nagyon haladó egyébként, igen. Tolna megye, cégnél dolgoztam, ott volt olyan, hogy a főnök, aki 60 év felett volt, 1-3 havonta összekapta a céget, és irány a kupiba. Első munkahelyem volt 18 évesen, ne hívjatok. 60 felett a főnök. Három havonta azt mondta, a gyerekek, indulunk.
3: Tibi bácsi, hova kell mennünk jövő héten?
1: Ne, sehova, nem megyünk sehova, jöttök velem. Ezt kérdezed az alkalmazatok, akik először rájöttek, hogy kupiba mennek. Elvitte őket a főnök.
2: Na gyerekek, búza learatva, gyerünk.
1: Igen. 2006-ban a hotelben voltam Pincérpesten, a szállodaigazgató a szilveszteri bulira leszbisót szervezett nekünk, amit az étterembe tartottak az asztalokon.
3: Na.
2: Korrekt.
3: Hát de
1: komolyan mondom, én meg írja valaki, meg hangtálazni viszlek titeket, meg ilyenek. Érted? Meg nem tudom hova.
2: Én kifejezetten jót aludtam azon, tehát hogy nagy baj azzal nincs, hát csak mennyire lehetett volna egy plusz.
1: Mennyire eljárt e felett az üveg? Színházon megyünk, meg sztéket eszünk, meg ilyeneket csinálunk,
3: én
1: érted?
3: Én már ajánlottam nektek, én már kipróbáltam ezt a fétisbulit, elmehetünk egyszer mindannyian beöltözve szépen.
1: De igen, rázva. Igen. De.
3: Tehát, hogy és ráadásul fel se tűnnénk, mert mindenki jelmez bele.
1: Mindenki be van öltözve.
3: Van.
1: Igen.
3: Csak azt látok, hogy 8 nagyon furcsa. Egy kis kukacban
1: állnak. Mint a South Parkban, tudod, engedelek ezem. Itt vagy, fog meg, annak láncba megyünk, vigyázzatok. Jaj, mi vigyázzat,
3: Jézusom! Láttál már ilyet?
1: Úristen, láttál egy Jézusom fejen állva, gyertyával a feneki, Jézusom! Hát, ez nagyon kemény, igen.
3: Lenne miről utána beszélgetni.
1: 13 év körüli gyerek voltam, néhányszor én is mentem édesapán csapatépítőjére, aztán 2005 körül egyen nem voltam, azon örömlányokat és öltáncost hívtak. Teljesen normális volt, hogy visszaemlékezem, még anyum sem volt mérges. Régen más idők voltak, se telefon, se e-mail. Most saját szoftver cégem van. Német multiautóipari cég, a legfelsőbb munkakörben lévő férfiak némi ellenjuttatásért engedték, hogy túlórázzanak az ott dolgozó lányok.
2: Nem is akarom érteni.
1: Nálunk is volt céges buli, de akkor én táncoltam a biliárdasztal tetején, írja Niki. Hát ez...
2: Na.
1: Egyébként én nem nagyon ismerem a magyar vállalati kultúrát, de egy ilyen dolog után átveszik őt? Tehát nyilván 6 nyelven beszél, brutál céget vezet, tehát hogy ez mik egy ügyvezetőt, vagy egy igazgatót. Ugye 2006 óta volt a cég élén, hát azért az nem akármilyen.
2: Az nehéz.
1: Referencia, és egyszer húzol egy rosszat.
2: Leírod ugye a szakmai önéletrajzodat, az beadod, ha nem is hallottak erről, és nem tudják, hogy ki vagy, hogy annál a kérdésnél, hogy és miért jött el az eddigi cégétől, mi lesz a válasz?
3: Személyi összeférhetetlenség.
2: Nem értettünk együtt a külföldi vezetéssel.
3: Nem volt közös a vízió.
1: Ezt most ugye mindenki lehozta, tehát ezek után nehéz azért névvel, arccal, tehát az ügyvezető srácnak a neve mindenhol ott van. Ezek után hogy tudsz így belehelyezkedni? Egyébként nagyon szép önéletrajza.
3: Hát, nem? Ezek
1: meg jó szakmai gyakorlattal.
3: Persze, pontosan tudják, hogy kiről van szó, nyilván.
1: A saját cégem van, ketten vagyunk a feleségemmel benne.
2: Ott nehezebb dolgozom.
1: Mondtam neki, hogy a tulajdonosok fele örömlányokat akar. Azt mondja, nálunk az ügyvezető a céges bulikon nőnek öltözött be, és mehet a buli. szintén szoftverfejlesztő cég. Te mi van ezekkel a szoftver?
3: Ez a Balázsik stáb.
1: Mi van ezekkel a szoftverfejlesztő cégekkel?
2: Mindig a szoftveresek, ugye szemüveges, kockásinges, papucsos, zoknis, csávók, akik végig
1: rettenek. 32 évesek, szűzek.
2: Igen. Most ehhez képest kiderül, hogy ott vannak a legnagyobb durranások.
1: Az ügyvezető céges buli nőnek öltözik, és úgy vereti, érted?
3: A hétköznapokat így tolják, de ha egyszer kiengedik a gőzt, nem voltatok ti még kockabulin?
1: Igen.
3: Igazán elszabadulnak.
1: Az így van. Aki nem tud lazítani, az nem tud megfeszülni se, ahogy szokták mondani, tehát ott muszáj elengedni. Az egyik legnagyobb német teherhajózási vállalatnál dolgozom, a tulajdonos cég 20 éves jubileumára az összes irodai dolgozót elvittem Majorkára 3 napra, ahol többek között egy parti jachtot is bérel DJ-vel, 3 nap masszív ivás, bulizás, természetesen mindent a cég fizetett. Minimum 3-4 nagyobb volumenű partit szerveznek nekünk évente. Minden év elején a tulajdonos főz az irodai dolgozóknak egy 4 fogásos gourmet menüt évindítóként, buliként. Van egy saját partihajunk is, soha ki nem fogyó bárral. Hello, német terhajózási vállalat. Azért ez milyen menőt csinálják, nem?
3: De figyelj, így most jutott az eszembe, hogy mi októberben elutazunk.
1: Hát a Feri gyúr addig várja.
2: Én csak tegnap is voltam, ma is megyek.
1: Posztolnia kell róla, gyúrnia kell, és szemmel láthatónak kell lenni a változásnak.
3: Azt akarod, hogy a Feri még jobban nézzen ki valamiért?
1: Én is szervezek oda majd azt. A latex buslakodót ott ne hagyjátok otthon.
3: Bízhatunk benne.
1: Nagyon jó lesz a céges buli. Bárhova megyünk, szeretném, hogy hozzátok a buslakodót, jó?
3: Annak ki kell kerázzuk magunkat.
1: Legyen rajtatok a buslakodó. Zsülön 2.
3: Behajtogatom a kézifogyászomba.
1: Na gyerekek, állítólag van egy kutatás, képzeljétek el, hogyha bizonyos zenét hallgatsz, akkor miközben csokit majszolsz, a csoki tényleg finomabbnak tűnik tudományosan. Bristoli Egyetem agykutatója, tehát nem egy hülye csávó, azt mondja, hogy 6! Még egyszer mondom, 6! De mennyi?
2: 6!
1: 6 évtizednyi kutatás után.
2: Nem mondod, hogy nem áll, hogy 60 évet erre áldozott, és ezt neki fizették.
1: Dr. Natalie Jajcsi, nézd meg, hogy létezik ilyen csávó.
3: A nagyon hiteles kutató.
1: Dr. Natalie, nézd meg. Csak Google-ba is be a nevét, hogy kiadja. A zene képes átverni az agyat, azt mondja, a hangmagasság, a tempó és a hangnem mind befolyásolják, hogy mennyire édesnek, krémesnek, vagy éppen keserűnek érzel valamit. Ez milyen zseniális, hogy ezt a csávó 6 évtizedig kutatta. Nem biztos, hogy tennék bele 6 évtizedet, de 6 évig.
2: Vagy nagyon szereti a csokit.
1: És azt mondja, hogy ha már ott volt, akkor komponált egy saját számot, amit kifejezetten csoki evés közben kell meghallgatni, és azt mondja, hogy ez a multiszenzoros integráció, vagyis amikor az érzékszerveid összejátszanak, akkor a hangok elvileg megváltoztatják az ízeket. Ne mondjátok, hogy nem próbáljuk ki most ezt azonnal.
3: Ez egy drogdíler, szerintem.
1: Finom light dallamok, durhangnemben krémesebbnek érzed a csokit, éles hangok, gyors tempó, inkább kesernyés a falat. A gyors ütemű zenét egyébként jobb meghagyni a gyors éttermeknek, azt mondja.
3: De akkor azt kellene csinálnunk, hogy először próbáljuk ki a szopogatást valami teljesen bármilyen más zenére. És utána tegyük be ezt a zenét.
1: Jó. Várj, hogy csináljuk?
2: Nem már fekete csokival. Hát gyerekek.
3: Mert azt mondja,
1: na
3: hogy édesen.
1: Na most mit kényeskedsz itt? Hát az igazán egészséges a fekete
2: az
1: csoki.
2: Az igaz, de ez finomabb.
1: Igen, de rizses csokival akarod?
2: Ez nem rizses.
1: Azt mondja, hogy megrendelték a tudóstól a Sweetest Melody című pontosan 90 másodperces számot. Ez nagyjából annyi ideig tart, amíg a csoki elolvad a nyelveden. A dal pedig szó szerint a füledben olvad, és a dal elérhető már YouTube-on és Spotify-on, és sokkal több a csokoládé élvezete, sokkal több lehet, mint ízlés. Egy multiszenzoros élmény lehet. A zene ereje szó szerint új dimenziót ad egy falat csokinak. Milyen zseniális emberek miket kutatnak. Teljesen beteg, nem? Hogy valamilyen zenét hallgatsz, jobban ízlik az étel, mert az agyad átformálja az ételnek az ízét. Mi van? Tehát ez ennyire durva.
3: Na? Ez olyan, mint zenére szexelni, nem?
1: Hát, igen. Szerintem az
2: gyorsabb
1: is jobb.
2: Tempósat, hogy végezzünk már, semmi. Vagy a... Semmi.
3: Nem, zene nem.
1: Miért?
2: Nem, egy ilyen kell.
1: Ne csinálj! Nem. Miért?
2: És ott szól egy jó klasszikus.
1: Egy jó álmok futó. Ott szól zenére jó pedig, nem?
3: Annyit elvesz belőle.
1: A zene a szexből.
2: Hogy be?
1: Ne csinálj! Ez nekem csalódás. Te egy tök érzéki csaj vagy, nem hallgat zenét. Tényeket nézel?
3: Azt.
1: Mi szól akkor?
2: Azt hozzáad!
1: Na, azt hozzátesz.
3: Csak is Marci Anikó hangjára indulok be.
1: Marci Anikó.
3: Nem, szerintem a zene az ad egy ritmust, egy olyan ritmust, amiben nem feltétlenül vagy benne, vagy egy olyan hangulatba akar belevinni, amiben nem feltétlenül vagy benne, és ráadásul a zene az eltompít egy csomó más olyan
1: ne csinálj,
3: zajt.
1: És beraksz egy jó Whitney Houston-t, vagy egy kis Kenny G-t, vagy nem tudom, mondj valamit, Feri, mit raksz?
2: Kenny G! Kérlek, egy Kenny G. Várjál.
1: Utoljára nálunk Kenny G szólt. De akár egy kis Kenny G. Jönne mutatja kis
2: ütet. Vacsora után vagyunk. Jön a Kenny G. Nagy rózsacsokrok, gyertyák, tehát romantikus vacsora, finom falatok, már ott egymásra hangolódás, kis nyakba puszi, átölelés, benyitunk a hálószobába, és ekkor fogod a telefonod, a Spotify beütött, hogy Kenny G, kirakod a izére a JBR-re, és megnyomod.
1: Na, tegyél be egy Kenny G.
2: Tessék.
1: Én már most sírok.
2: Hello, Júli.
1: Nem mondd, hogy nem jó a Kenny G.
2: Azt tudod ugye, hogy ez az éjszaka csak a miénk lesz.
1: Itt már kétszer orgazmusod volt, és már bőgtél, ha velem vagy.
2: Itt sírsz.
1: Itt már bőgted magad.
3: Hagyjuk ki az előjátékot, én azt mondom. Ma még rengeteg dolgom van.
1: Nem mondd, hogy
2: nem jó. A ruhaváladról.
1: Hát nem mondd, hogy nem jó.
2: Leszórakozz már.
1: Egy kis Kenny G-t hallgatni. Na, hozzunk csokit. Nézzük meg a dalt. Nem tudom, miért jutott eszembe Kenny G.
2: Dehogy nem.
1: Nem hallgatok Kenny G-t, ez ugrott be most, hogy Kenny G. Hát mit tudom én?
3: Milyen masszatolás menőre.
1: Nem, most egy Whitney Houstont, ha beraksz, nem mondd, hogy nem jó. Nem, most nem az, nem az, nem az. Valami szépet, hogy beraksz egy nem tudom mit raksz be. Valami jó zenét. Nem működik, tényleg?
3: Nem, zene nem. Nem. De legyél már hülye. Hát elnyom egy csomó zajt.
2: Hogy nyomna?
1: Ennél keserű.
2: Erősíti.
1: Zajt? Mi kiadott? Mi? Kopognak, hogy fúrnak nálatok? Vagy mi nátok az
2: a
1: zajt?
2: A sóhajok. Hát de az megy, az ott van a füledben. Ez nem üvölt a Kenny G.
1: Hát csak
2: nem
1: halka
2: maga
1: hallgatod.
2: Kenny G áll a sarokba a szaxofonjával is fújja a füledbe.
1: Persze.
3: A szex a csöndben jó.
1: Jó.
3: Mármint nem...
1: Hanem, hogy nincs mellett.
3: Ha nincs mellett, ez zenei aláfestés.
1: Na. Tessék.
2: Jó második falat csoki.
1: Már egyél most így egy sima csokit. Jó, oké, tessék, zenére, figyelj.
3: Jaj. Lesz benne egy ilyen nagyobb?
1: Semmi,
2: nem,
1: egy ilyen.
2: Végig ilyen. Frankon édesebb.
1: Ne csináld.
2: Frankon jobb gyerek, az nekem jobb.
1: 60 évet kutatott a csávó. Nem mondjátok, megérte, hogy nem működik.
3: Ez olyan, mint amikor 25 év után felveszed a... akciós fehér nem üt. De már nem ugyanazt hozza.
1: Már nem ugyanaz jön. Semmi?
2: Több
1: semmi?
2: Az édessége.
1: Nem hoz valami más ízt a zenére? Semmit nem érzel változást?
3: Nem tudom, mert telement a fogam vele, és azt tudom kipisztálni.
1: Tehát komolyan mondom, te...
2: De tényleg jó alany vagy erre.
1: Te az a típus vagy, aki szexuális, hogy megszól, hogy várjál, van egy dinnye maga fogamban. Várjál, hol tettem a fogsejmet, basz. Azt iskolát, szúrja valami a talpon. Jó, na, van valami?
2: Nekem jobb.
1: Jobb egy kicsit?
2: Határozottan érzem.
1: Jó, Anna?
4: Julival vagyok.
1: Semmi? Semmi.
3: Próbáljuk ki égetett szesszel.
1: Ez a beszéd. Hozzadok valamit. Hogy... Na jó van, gyerekek.
2: Na van, aki ilyen zenére alszik például, ilyen nyugtató muzsikára. Itt küldte egy hallgató.
3: Hogy vagy hát érzem
2: igen,
3: erre.
2: Ilyen nagyon szép chill zenére, igen. És erre alszik, és ez egész éjszaka szól nála.
3: De szoktál meditálni? Te zenét használsz hozzá?
1: Semmilyen zene nincs. Az mind viszi a fókuszt.
3: Na, ugye.
1: Na az ott, viszi a fókuszt.
3: Erről beszéltem.
1: De szex meg a meditáció, ez nem ugyanaz. Ha, bár egyébként, de van hasonlóság. Van hasonlóság. Mindkettőt egyedül csinálok. Mindkettőbetök egyedül vagyok.
2: Igen, és profi.
3: Csak magadnak kedvesítesz
2: el. Mindkettőben profi.
3: Gyere, Bali.
1: Vannak irányított meditációk, ott szólhat zene. De szerintem az viszi a fókuszt. Tehát, hogy az, de aztán kinek mi? Tehát, hogy van olyan, ahol szól halk zene, és segít az ellazulásban inkább.
3: Az irányított meditáció szól ez a zene, és akkor megszólal egy ilyen nagyon kegyetlen, hogy
1: megszólal
3: egy hang. Egész testem ellazultam.
1: A bal karom már forró, a jobb karom is forró.
3: Elnehezedik a szemhéjam.
1: Mondjuk, ha te csinálnál vezetett meditációt, szerintem én nagyon bele tudnék lazulni. Ezek a 60 éves marikák, hogy megfölmondják ezeket a vezetett meditációkat, amit úgy, hogy meg tudsz nyitni, hát a hideg kiráz.
3: Nekem a 20-30 évvel ezelőtt ez még nagyon gyerekcipőben jár, de akkor kaptam egy ilyen kazettát, és azt mondták, hogy hát ezt próbáld ki, mert annyira jó lesz, meg fognak nyílni az égi csatornák. És konkrétan egy ilyen hang, én végig vinyogtam az egészet, egy pillanat, nem tudom, egész testem ellazultam. Pihen!
1: Egyébként nem rossz ez.
3: Mi? Az
5: nyugodt vagyok. Ellazulok.
1: Ő volt.
3: Nem.
2: Idősebb volt.
5: Nyugodt vagyok. Ellazulok.
1: De nem, azonnal felhúzom magam.
3: Attól, hogy háromszor elmondod, nem eszek.
1: Itt a dal.
3: De ez
2: miért
3: az előző?
2: Az előbbi, az nem
3: miért
2: az
3: előbbi, mi volt?
4: Az egy másik volt.
2: Az egy másik.
3: Pedig Ferinek arra is édesebb lett.
1: Megtalálta Zsüla dalt. Hát most vagyunk jó nyomom.
3: Na, akkor most a számba veszem. Újra.
1: Ez már...
2: Menj! Nem.
1: Semmi. Semmi nincs.
2: Várd meg a végét.
1: Nincs változás nekem.
3: Erre ez beindult a bélmozgásom.
1: Ez a csávó 60 évig kutatta, írt egy dalt, érted? És ti meggyalázzátok ezt az egész kísérletet.
3: Beletöröljük hát a lábunkat.
1: Így hozzon nektek az ember bármilyen tudományos cikket, meg tudományos próbálkozást.
2: Nem lett jobb tőle, na.
1: Nem, igazából nem. Lett jobb.
0: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.

0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: kapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Balázsék extra pillanatai után pedig már a legmenőbb Rádió 1 zenéki a főszerep. Üdv mindenkinek, kellemes vasárnap délelőttöt, én Kismárti vagyok, és egészen délután 3-ig együtt rádiózhatunk. 0620 311 111 az elérhetőségünket, például a közlekedési információk is ide jöhetnek, ezzel segíthetjük a többi Rádió 1-est. Most pedig egy DJ, hát azt mondanám a jó all-star csapat, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt most nagyon szeretjük tőlük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Dualipa és Calvin Harris dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Visszerelő Jocitól jött az üzenet. Milyen jó név, Visszerelő Joci. Szia Márti, aki az M5-ösön autózik, a főváros felé az Inács pihenőhelynél dolgoznak valamit, szóval nem baleset történt, hál' Istennek. Lezárták a belső sávot és torlódik ez a szakasz. Tehát még egyszer Budapest felé az M5-ösön az Inács pihenőnél. Hát valamilyen munkavégzés folyik, úgyhogy emiatt torlódik a szakasz, de kaptunk egy kerülőút opciót is, 5-ös főút Örkény Ócsa. Ha esetleg valakit érint a dolog. Egyéb info is jöhet 0620-3111-111 a számunk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Márti. A folytatásban pedig egy olyan dal, ami jelenleg ott van a rádió egy top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerekkel.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan az a szupersztár holland DJ, aki napra pontosan 2 hét múlva, vagyis augusztus 23-án vasárnap este lép fel a holland nagydíj Formula 1-es futam levezetéseként az Zandvoorti zárónapom. Augusztus 23, igen, ezek a fő paraméterek. Martin Garrix, Butterflies, na ez biztosan játszani fogja majd a DJ szettjében.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, én hozom délután 3-ig az igazi mai slágereket. Ugye akkor indul majd a top 50-es listánk Györke Attilával. Ha valaki lecsúszott volna róla tegnap, vagy csak bepótolna az élményt. Aztán jön Monsieur Cookie, a francia Muki 5 órától. 2 órán át mixel az After Party Show-ban, Summer Edition. 8-tól diszkosít, 9 órától pedig World is My Radio Show. Ez most a Chasing Paradise, Kygótól és a War Republic-tól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. Hát aki kint volt tegnap DJ Oti bulián a szigeten, nekik jó reggelt, első kávé, nem tudom, megvolt-e már. Hozom az ébresztőt, David Guettát. Egyébként a Sziget Fesztivál a mai nappal is tartol, a mínusz egyedik nappal. David Guetta pedig háromszor kint volt már a fesztiválon, 2013-ban, aztán 2016-ban, illetve 23-ban főműsor idős bulit adott. Sziával hozom most!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, augusztus második hétvégén is. 3:42 előtt járunk egy kicsivel, és Zsuzsi SMS-éből azt látom, hogy nagyon sokan nem várták meg az ebédidőt a Balcsinál, megindult a forgalom a főváros felé már most, úgyhogy erős forgalomra számíthatunk az M7-esen, Zsuzsi szerint a 90-es Balatonfüred-Enying csomóponttól szakaszos torlódás van már. Hát én ezen egyetlen egy dologgal tudok segíteni, jó zenékkel, Purple Disco Machine remixében szólt most a Hertz klasszikusa. Ez a Wonderful Life a Rádió 1-en.
1: Hey, this is Purple Disco Machine and you are listening to Radio 1.

Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy és ilyen EDM klasszikusok, mint ez. Avicii és az Addicted to You, a legendák örökké élnek, és a zenei legendák, hát egészen biztosan addig, ameddig hallgatjuk a dalaikat, mert pedig Avicii dalai iránt még mindig nagyon nagy az érdeklődés. Például februárban átlépte a Wake Me Up a 3 milliárdos játszást az egyik zenei streaming oldalon. És hát nagyon szépen teljesít még mindig ez a dala is, az Addicted to You, amiben egy Audra May nevű énekesnő énekel, ő Judy Garland színész legenda, szép unokahúga, bizonyos Óza nagyvarázsló sztárjának a nagyon közeli rokona. Avicii, Addicted to You, ezt azon most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi.

0: kérem, mindig megéri.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Delej BT. Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
6: www.automatikabolt.hu.
7: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerez új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.
8: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
9: A D-Build visszaviszi az árakat. Szőnyeg tiszti most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el, utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva, Gyula, Békés Csaba és környéke. digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben, a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a villámhírekkel. Már több mint egy éve nincs jéger Vésztőn, emlékeztet a város polgármestere. Karakas Anikó erre azért hívta fel a figyelmet, mert az utóbbi időben vádaskodások jelentek meg a csapadékhiány miatt a közösségi médiában. Mint írta, a berendezést településükről már tavaly májusban elszállították, és azóta sem telepítettek újat. Vizsgálják a szakemberek a népszerű platánsort Békés Csabán. A város tájékoztatása szerint rejtett korhadásokat és száradásokat keresnek a lombkoronákban, ami biztonsági kockázatot jelenthet. Az ősszel induló faápolási munkákkal a veszélyes helyzeteket igyekeznek megelőzni. Döntetlennel zárt a Békés Csaba 1912 előre a labdarúgó NB3 szombati fordulójában. A csabaiak Horváth Szabolcs két góljával egyenlíteni tudtak, így a találkozó 2-2-vel zárult, számolt be a megyei hírlap. Kedden tetőzik az újabb felmelegedés, aznap Békés Csabán 38 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió 1!
4: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes vasárnap délután önöknek, augusztus 9. napján is a Daily Mixet hallják. A mikrofonnál kettőig a házigazda Oszlács Oszín Norbert. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Ha dolgoznak, kitartást, ha pihenéssel töltik a vasárnapot, akkor pedig jó pihenést. Itt van most a Train igazi mai slágere, a Drive.

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes vasárnap délután önöknek, államalapító Szent István ünnepe augusztus 20-án Békés Csabán sok-sok mindennel várja önöket. 10 órától lesz ünnepi szentmise a belvárosi római katolikus templomban, aztán a Szent István téren 15 órától ünnepélyes zászló felvonás katonai tiszteletadással, majd térzene, fellép a Csaba Nemzetiségi Néptánc Együttes és a Talléros Együttes, este érkezik a magashegyi Underground, a PTA Brass Band, majd a himnusz után tűzi játék, aztán TNT Live. Kellemes időtöltést a programokhoz, mi pedig már is megyünk tovább a Daily Mixben, Shakira tökéletes újdonságával, Burna Boy-jal közösen, ez a Die Die.

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is. Itt a 104 rádió adján 2 perc és 3/4-1. Már is ajánlok figyelmükbe jövő heti véradásokat. Holnap 9-től este 6-ig itt Békés Csabán a területi vérellátó intézetben várják a véradókat. Kedden Körös Ladányban lesz kihelyezett véradás a művelődési házban 8-tól 11-ig, majd itt Békés Csabán 9-től délután 2-ig is várják a véradókat. Ha tehetik, menjenek el valamelyik helyszínre és segítsenek másokon. Higgyék el, nagy szükség van a vérkészlet szinten tartására, főleg így a nyári szabadságolások idején, úgyhogy várnak mindenkit. Mi pedig megyünk tovább a Daily Mixben, Rihanna igazi mai slágerével, itt a Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió Egyenlők és Csaba leghallgatottabb rádiójában. Kellemes vasárnap délután önöknek, a Daily Mixet hallották velem Oszival. Ha megy a meló, kitartást, ha pihennek, jó pihenést a folytatásban, és ígérem, hogy a legnagyobb kedvenceket hozom. Jön mindjárt a New Religion. Rex-e és a Faithless közösével indítom a következő zenei órát, de csak az infók után, maradjanak a legjobbakkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Delej BT.
4: Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
5: www.automatikabolt.hu.
6: Újra feldübörög a rock. Jön az 5. Vihar Sarki Rock Fesztivál.
7: Augusztus 12-16.
6: Békés Csaba Postelek autós mozi.
7: A színpadon
6: Totális Metal,
7: Deák Bill Gyula,
6: Bidik,
7: Akela,
6: Aurora,
7: Alkohol,
6: Pink Punkers
7: és még sokan mások.
6: Két színpad, 4 nap tömény rock.
7: Jegyek tixa.hu.
8: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerez új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most,
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Oszival. Csak igaz.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. 6 perccel járunk 13 óra után, nagyon kellemes vasárnap délutánt. Jó hétvégét önöknek, jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Hogyha van valami közúti infójuk, mindenképpen írják meg, vagy csörögjenek ide. Már is ajánlok figyelmükbe kettő kiállítást, mind a kettő a Munkácsi Mihály Múzeumban látható. Az egyik az Görgényi Tamás festőművész tárlata, a látható valóság és az absztrakt festmények és plasztikák, a másik pedig a Hagyaték Bányai Inez öltözéktervező iparművész kiállítása. Kellemes időtöltést a programokhoz, mi pedig megyünk tovább itt a 104-en. Alex Kenji újdonságával pörgetjük meg a délutánunkat, ez a Bambolé.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délután önöknek folytatjuk. 5 perc és fél 2. Julán a Hídfő Fesztivál 12-én újabb koncertet kínál önöknek. Népzenei koncert lesz egészen pontosan az Élővíz zenekarral. Várják majd önöket. Kellemes időtöltést kívánok a programhoz. Mi pedig megyünk tovább itt a 104-en. Éva Max tökéletes igazi mai slágerével. Ez a Sweet But Psycho.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió 1-en 4 perc és 3/4-2. Nagyon kellemes vasárnap délután önöknek. Köszönöm a figyelmet, Oszlácsoszi Norbertet hallották az elmúlt 2 órában. Az igazi mai slágerek maradnak, én pedig holnap délben jövök a Daily Mix-el. Itt van Ray Dalton újdonsága, a Blood Running. További szép napot, minden jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél!
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kismárti, aztán indul a slágerlista Györke Attilával, vagyis a Rádió 1 Top 50. Most Lady Gagát hozom, aki lehet, hogy Emmy-díjas lesz szeptemberben, bő egy hónap is kiderül. Ugye ez az amerikai televíziós produkciók díjazása, és a Wednesday című sorozat betétdalának, a The Dead Dance-nek köszönhetően került a jelöltek közé. Most egy másik nagy Rádió 1-es kedvenc szól Gagától, ez az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, ha mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki all-star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, Diszkosi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Augusztus van, fesztivál szezon, utolsó felvonás, és hát nekem az augusztuson mindig eszembe szokott jutni az is, hogy érdemes éjszaka kémlelni az eget, mert hogy jönnek a perszeidák, a hullócsillagok. Közeledik augusztus 12-e, és ezen a napon érdemes lesz aztán különösen kémlelni az eget. Egyrészt csúcson lesz a perszeida meteorraj, ma most is lehet őket látni, de augusztus 12-én éjszaka, 13-án hajnalban nagyon kémleljük az eget. Részleges napfogyatkozás is lesz. Úgyhogy a hold sem zavarja a hullócsillagok megfigyelését, mert hogy ezen az estén, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz, a hold a nappal együtt lenyugszik. Nálunk lesz részleges, de egyébként a világ számos pontján a teljes napfogyatkozás is megfigyelhető lesz, például Oroszországból, Grönlandról, Izlandról, Spanyolországból. Milyen jó volt Magyarországról is annó látni, azért nagyon szerencsések voltunk. Valaki még meg sem született, tudom, pont 27 évvel ezelőtt volt a teljes napfogyatkozás. Igazi mai slágerek a folytatás. Is. Most Taylor Swift,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy. Az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvencei így szólnak. 2026-32. Hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise-t hallgattuk meg, 49. Ray és a Where is my husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Lose Control. 47. pedig egy Deep House elektronikus tánczene Blondistól és Stevie Appletontól a Never Walk Alone.

Rádió 1, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló Blondish dal után Kashmirian és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door a 45. A 44. volt Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, Kygo és Eva Max dala a Whatever a 43.

Mi itt a 42. helyen, a 41-en pedig a foci VB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Beat of Your Heart, attól a Purple Disco Machine-től, aki már harmadszor lép fel idén Magyarországon, ezúttal is a Strandfesztiválon. Ez a dala tehát 32. a Rádió

time. Itt a Rádió 1-en ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mindez elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy mániákusan figyel a részletekre, a stúdióban mindig saját maga keveri a hangokat, különösen a dobokat, nagyon fontosnak tartja, hogy azok tökéletesen és egyedien szóljanak.

0: is felkapták volna. Mellette pedig ebben a dalban az emlegetett David Puentes, aki eredetileg hip-hop DJ-ként kezdte a pályafutását, csak később fordult az elektronikus dancezene felé. Ma már több száz millió streamnél jár, van aranylemeze, remixeket pedig olyan világsztárok kértek már tőle, mint Post Malone, Rita Ora vagy éppen Tiesto. Hölgyeim és uraim, ez a Golden Summer, ami a 26.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quinches,
1: and this is our new single
2: Golden Summer.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás, a következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
3: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
4: Delej BT.
5: Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
4: www.automatikabolt.hu.
6: Augusztus 15-én szombaton ismét megrendezésre kerül Vésztőmágoron a 25. Sárréti birkapörkölt főzőverseny, a 15. hagyományos ételek főzőversenye és a 7. vésztői sütemény. Mustra, délután pedig Máriót köszönhetjük a színpadon. Augusztus 16-án vasárnap 20 órától a Nemzeti Lovas Színház előadásában a Honfoglalás című magyar rockoperát láthatjuk a Mágori dombok tövében, majd ezt követően tűzi játékkal koronázzuk meg az estét. Augusztus 16-17 Mágori Fesztivál. Várjuk szeretettel!
0: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágerek.

0: Meg. Mérsékelte a hőségriasztást az országos tisztifőorvos, ám a tartós kánikula továbbra is komoly terhet ró az egészségügyre és a közlekedésre. A rendkívüli meleg miatt a Békéscsabai és a Gyulai kórházban is javítani kellett a hűtőrendszereket. A vasútvonalakon sebességkorlátozásokat vezettek be, a csabai állomáson pedig ivóvizet osztanak a közlekedőknek. Elindult a Szedd Magad akcióval egybekötött szőlővásár Békéscsabán, írja a behír.hu. A mintaültetvényen a korán érő Csaba gyöngye mellett már az írsai olivér is szedhető. Kedden tetőzik az újabb felmelegedés, aznap Békéscsabán 38 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul a slágerlista. Ez

van is, megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb dalok. 2019 óta van egy saját hangstúdiója Németországban, Bochumban. A dalainak egy részét saját maga írja, rögzíti és producereli. 22. Kamrad és a Hug Yourself.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, ahol nemrég Kamrád aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt, Matt Sassari követte az Itt Feel So Good a 21. helyen, 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. 19. Lady Gaga és az Abracadabra. 5 pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs Megállás megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopeztől és David Guettától, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszanak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai slágerek.

0: szuper jó zenével, a Switch Disco. Ők eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening

között Opel Light, aminek a klipjét a Super Bowl környékére időzítette Taylor Swift, az internetes kommentelők szerint szándékosan. Ugye az énekesnő nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen. Hölgyeim és uraim, Taylor Swift dala az Opel Light ezen a héten már az ötödik a Rádió 1-en.

fülbemászó, rádiós popzene tele energiával és pozitivitással, igazi jellegzetes Kamrád stílussal. Azt az érzést járja körbe, amikor valaki teljesen rabul ejti a gondolatainkat, és azon aggódunk, hogy vajon a másik is ugyanezt érzi-e. Kamrád, Be Mine, ezen a héten is az övé az első.

0: ez a Rádió 1. Mindjárt indul a Cookie Weekend, ezek közlekedési információk most. Maxim írta, hogy Budapesten a Margit körút lassú a Szénatérnél oda és vissza. Szandi szólt, hogy szintén Budapesten a második kerületi Törökvész úton is számoljon mindenki lassulással. A Pentelei utca és a körforgalom között lezárás van. András pedig azt írta, az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között az aszfaltozásnál tessék figyelmesen menni, amikor ő ott ment el, akkor belassult a sor. 0623111111 a forradalmat SMS telefon Viber, Kuki is várja az üzeneteket, mindjárt indul az After Party Show.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Reklámot hallottak.
8: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Kellett már mentenetek bárhol bárkit?
10: Na pont ezen gondolkoztam, hogy volt-e már ilyen, hogy valamilyen hétköznapi hősként köpet nem viselve egyszer, csak hogy odaugrasz és így cselekedsz. Hiszem hát magamról, hogy jól tenném, de nem tudom, hogy volt-e ilyen helyzetem, nem emlékszem.
11: Hát egy esetünk volt, az ráadásul közös eset volt, emlékez. Kimaradt?
10: Nem emlékszem.
11: Mikor szájon csókoltál, és mesterséges lélegeztetéssel hoznál.
10: Elfutottál az
11: emlékszem. Mikor Jani rosszul lett.
10: Ja, Jani rosszul lett, az egy ilyen az egész helyzet.
11: Az egy kicsit hasonló, hogy kint voltunk Afrikában, és akkor ott az egyik ilyen lázás csoki evésünk közben ott tört. Szerintem ott mi jól lehoztuk. Jó viselkedtünk.
10: Volt egy 6-7 perc, mert felfogtuk, hogy nem viccel. Ez nem a szokásos Jani fél bolondozás, hogy ott nézek, ott van a hamburger, visszanézek, felemelem a fejem, már nincs ott, és lent rángatozik szegény a földön. Az nagyon kemény volt.
11: Az talán egy volt. Ilyen, de nekem más nem nagyon
10: De
11: volt.
10: Ott cselekedtünk.
11: Igen.
9: Én várok életem nagy pillanatára.
10: Ugye, hogy ezt jó, nem ezt is azt mondom, hogy az ember várja.
9: Én sokszor fantáziálok erről.
10: De te arról fantáziálsz, hogy két félmeztelen tűzoltó fog téged kihúzni a kis Peugeot 206-osodból.
9: Én húzom ki a félmeztelen tűzoltót.
10: Igen. Egy felborult tűzoltóautóból, egy cseppel felborult cseppel tűzoltóautóból kihúzod a félmeztelen tűzoltókat, te.
9: Én húzom ki őket, vagy egy Heimlich-féle műfogással megmentelek téged, kiütök, kirángatok belőle valamit. És utána rám nézel ilyen fátyolos tekintettel, és azt mondod, köszönöm, Juli.
10: Nem ez lenne, Juli. Te kihúznád az autóba, kiderült, hogy nem nyert féle semmit. A Heimlich-féle műfogástól eltörnéd két bordáját. Ő közben nem tudná megmenteni a családját. Hát, hogy itt azért ne gondoljuk azt, hogy ez egy valódi hőstet lenne.
9: Én lennék az. Én!
10: Nem nyertem félre semmit. Nem vagyok, nem
11: fuldoklom. Jó vagyok, én akarok bemenni értem.
10: Vissza akarok menni a családomért. Ne, jöjjön, kihúzom.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a

0: keresnek a lombkoronákban, ami biztonsági kockázatot jelenthet. Az ősszel induló faápolási munkákkal a veszélyes helyzeteket igyekeznek megelőzni. Döntetlennel zárt a Békés Csaba 1912 előre a labdarúgó NB3 szombati fordulójában. A csabaiak Horváth Szabolcs két góljával egyenlíteni tudtak, így a találkozó 2-2-vel zárult, számolt be a megyei hírlap. Kedden tetőzik az újabb felmelegedés, aznap Békés Csabán 38 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

megszakítás nélkül. Ez jó lesz? Két órán keresztül bulizunk? Rögtön érkezik Martin Garrix és a szám címe Butterflies. Én Kuki vagyok és kívánok mindenkinek szuper jó szórakozást. Vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok. Tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Allé, utolsó tanács, áldjatok egy kis hangerőt. Jó lesz, Martin Garrix, Butterflies.

Ocean és Blond is elég jut, Walking on a Dream. De nem semmi most következik önök, fiúk. Hát igen, egészen 19 óraig, After Party Show Summer Edition. Mixelek nektek az igazi mai slágereket megszakítás nélkül. Magyarul bulizunk tovább, érkezik Offenbach és Wasted Love. Az a francia duet DJ, ugye? Jó lesz! Jó lesz! Még egyszer kívánok nektek egy jó szórakozást, és még egyszer tessék vezetni nagyon óvatosan, a úton vagytok, jó? Hallod ezt? Jön az

biztosítani egy olyan olcsó igazi mennyiségjel megy, Joel Curry és Devotion. Ez egy feldolgozás, de szerintem elég jó sikerült, nem? Károly, nem én csináltam. Viszont csináltam egy zene jó barátommal, Canerel. Igen, a szám címe Fire,

csá-csá-csá. Rádió egy csak igazi ma is sláger megy, ha valaki nem tudta volna, nem csak 18 óraig mixerek nektek az igazi ma is slágereket, hanem 19 óraig, mert igen, After Party Show Summer Edition. Jó az a kis nyári feeling, ugye? Mehetünk tovább, érkezik egy kis újdonság.

Jen Shaw's Alegut Walk With Me. De mi most következik? Még többet is szeretik. Ráadásul sokkal kertek SMS-en sok szólók jönnek a Kashmir, Wild Ride, pedig nincs kívánságműsor. A kívánságműsor 19 órától kezdődik egészen 20 óraig, jó? Mert 7 óraig ma este After Party Show Szalmai Edition magyarul mixelek nektek az igazi ma is lágereket. Állj a kukikám! Kevés edül már sok a zene, jönnek a Kashmir, Wild Ride, ezután Robin Schulz, World Gone Wild és egy kis Pepper Disco Machine, Something On My Mind. Mindent tudtok, amit fogok mixelni. Hanem vagyok jó fej, de hogy nem!

Rádió 1 csak igazi, ma is legjárma egy. Egy kis szünet érkezik, kiszakott kis vizet, Rádió 1 fizet, és nem sokára újra mixelek nektek az igazi ma is legjárnaket egészen 19 óraig. És kivel találkozunk, elmondom, lesz Sam Feld és Heart Like Mine. Ez a legújabb, csak egy pár másodperc múlva.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Jó napot kívánok, Zsíros András vagyok a villámhírekkel. Újra a megszokott rend szerint üzemel a Békéscsabai Árpád-gyógy és strandfürdő, miután az üzemeltető tájékoztatása szerint megszüntették a korábbi takarékossági korlátozásokat. A létesítményben az élményelemek, a csúszdák, valamint

0: Az újabb felmelegedés, aznap Békés Csabán 38 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ahogy mondtam, itt a rádió egy olyan csak igazi mai sláger megy, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül, és érkezik Sam Feld, Heart Like Mine. Jó, sokan szeretik, nem csodálom, Isten az a zene, tényleg. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást, egészen 19 óraig, ha lehet, akkor ne tessék csinálni semmit, csak érvezni az a jó kis after party show, Summer Edition, oké? Oké, állj a kukikám, indíts be!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Augusztus 15-én szombaton ismét megrendezésre kerül Vésztőmágoron a 25. Sárréti birkapörkölt főzőverseny, a 15. hagyományos ételek főzőversenye és a 7. vésztői süteménymustra. Délután pedig Máriót köszönhetjük a színpadon. Augusztus 16-án vasárnap 20 órától a Nemzeti Lovas Színház előadásában a Honfoglalás című magyar rockoperát láthatjuk a mágori dombok tövében, majd ezt követően tűzijátékkal koronázzuk meg az estét. Augusztus 16-17 Mágori Fesztivál. Várjuk szeretettel!
3: Delej BT. Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
4: www.automatikabolt.hu.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak.
5: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Kellett már mentenetek bárhol bárkit?
7: Na pont ezen gondolkoztam, hogy volt-e már ilyen, hogy valamilyen hétköznapi hősként köpenyt nem viselve egyszer, csak hogy odaugrasz és így cselekedsz. Hiszem magamról, hogy jól tenném, de nem tudom, hogy volt-e ilyen helyzetem, nem emlékszem.
8: Hát egy esetünk volt, az ráadásul közös eset volt, emlékezz. Kimaradt?
7: Nem emlékszem.
8: Mikor szájon csókoltál és messze? A naplementében. Mesterséges lélegeztetéssel hoztál.
7: Elfutottál az
8: emlékszem. Mikor Jani rosszul lett.
7: Ja, Jani rosszul lett. Az egy
8: kicsit hasonló, hogy kint voltunk Afrikában, és akkor ott az egyik ilyen lázás csoki evésünk közben ott tört. Szerintem ott mi jól lehoztuk. Jó viselkedtünk.
7: Volt egy 6-7 perc, mert felfogtuk, hogy nem viccel. Ez nem a szokásos Jani-fél bolondozás, hogy ott van, nézek, ott van a hamburger, visszanézek, felemelem a fejem, már nincs ott, és lent rángatozik szegény a földön. Az nagyon kemény volt.
8: Az talán egy volt. Ilyen, de nekem más nem nagyon
7: de
8: volt.
7: Ott cselekedtünk.
8: Igen.
6: Én várok életem nagy pillanatára.
7: Ugye, hogy ezt, jó, ezt nem tudjuk, is azt mondom, hogy az ember várja.
6: Én sokszor fantáziálok erről.
7: De te arról fantáziálsz, hogy két félmeztelen tűzoltó fog téged kihúzni a kis Peugeot 206-osokból.
6: Én húzom ki a félmeztelen tűzoltót.
7: Igen. Egy felborult tűzoltó autóból, egy felborult tűzoltó autóból kihúzod a félmeztelen tűzoltókat, te.
6: Én húzom ki őket, vagy egy Heimlich-féle műfogással megmentelek téged, kiütök, kirángatok belőled valamit. És utána rám nézel ilyen fátyolos tekintettel, és azt mondod, köszönöm, Juli.
7: Nem ez lenne, Juli. Te kihúznád az autóba, kiderült, hogy nem nyert féle semmit. A Heimlich féle műfogástól eltörnéd két bordáját. Ő közben nem tudná megmenteni a családját. Hát, hogy itt azért ne gondoljuk azt, hogy ez egy valódi hőstet lenne.
6: Én lennék az. Én!
7: Nem nyertem félre semmit. Nem vagyok, nem fuldoklom.
8: Jó vagyok, én akarok bemenni érte.
7: Vissza akarok menni a családomért. Ne, jöjjön, kihúzom.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Még fél arán keresztül, az egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket megszakítás nélkül, és ahogy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik az isteni Szigala és Riptide. Sokan szeretik, tényleg, nem csodálom. Na, lányok, fiúk, 19 óraig After Party Show Summer Edition, 19 óra-től 20 óraig élő kívánság műsor. Nem szép az élet, de hajnem, csak kukikám, ne dumálj.

sláger megy, 19 óraig After Party Show Summer Edition. Én mixelek nektek az igazi milyen slágereket, és próbálom nektek tenni egy jó kedv. Ennyi, oké? Okay? Oké, okay. Allez! Taylor Swift itt a rádió egyen!

0: műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió Egyen újra együtt mi.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
3: Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a villámhírekkel. Már több mint egy éve nincs jéger Vésztőn, emlékeztet a város polgármestere. Karakas Anikó erre azért hívta fel a figyelmet, mert az utóbbi időben vádaskodások jelentek meg a csapadék hiány miatt a közösségi médiában. Mint írta, a berendezést településükről már tavaly májusban elszállították, és azóta sem telepítettek újat. Vizsgálják a szakemberek a népszerű platánsort Békés Csabán. A város tájékoztatása szerint rejtett korhadásokat és száradásokat keresnek a lombkoronákban, ami biztonsági kockázatot jelenthet. Az ősszel induló faápolási munkákkal a veszélyes helyzeteket igyekeznek megelőzni. Döntetlennel zárt a Békés Csaba 1912 előre a labdarúgó NB3 szombati fordulójában. A csabaiak Horváth Szabolcs két góljával egyenlíteni tudtak, így a találkozó 2-2-vel zárult, számolt be a megyei hírlap. Kedden tetőzik az újabb felmelegedés, aznap Békés Csabán 38 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Egészen 20 óraig élő kívánság műsor. Most kihez van szerencsém? Halló!
2: Sziasztok, Kati vagyok, és szeretnék kérni egy Lloyd számot.
1: Ó, a legújabb adom neked. Mit szólsz ehhez?
2: Szuper, köszönöm.
1: Az a szám címe, hogy Golden Summer. Hát azaz. Azaz. Na, kinek szeretnéd küldeni?
2: Leventének szeretném küldeni, a kollégámnak. Kitartást kívánok neki a mai napra.
1: Ja, mert dolgoztok ma vasárnap?
2: Igen, ma dolgozunk egy kicsit.
1: Ja, jó, de csak egy kicsit, jó? Vasárnap,
2: de csak
1: jó?
2: Egy kicsit,
1: jó,
2: nagyon picit.
1: És akkor holnap ez lesz neked, ez igazi vasárnap, vagy holnap hétfő munka
2: lesz? Holnap is meló, mindig meló van.
1: Mindig meló. Á, de legalább jó a kedved, ez jó hallani, ez tök jó.
2: Hát ennyi, jó, igen.
1: Van. Köszönöm szépen, a telefonáltál, és kitartás neked, jó?
2: Köszönjük szépen, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Lloyd érkezik nálunk, David Puente, az elég üt a szem címe Golden Summer, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Régóta nem hívott engem, de itt van Monsieur Viktor, hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na figyelj már, tegnap nem hívtál engem, mit jót csináltál?
2: El vagyok foglalva, nagyon sokat foglalva. Dolgozom. Aha. Sok a probléma, egyszerre 5-6 helyen kéne lennem.
1: Na, jó van, oké.
2: Hát és részben jó, de van, aki nem örülne neki, olyan sok lenne belőle.
1: Jó a dumád, jó a dumád.
2: Most gondold el, hogy mindenki megmondaná, hogy mi lenne a nők feladata. Jaj. És ezt képzeld el 6-szorosan.
1: Ne, ha annyira, hogy olyan dumád van, hogy valamikor szimpatikus vagy, valamikor egy picike, hogy mondjam, kicsit durva.
2: Hát a megélt élmények hatása.
1: Na jó van, oké.
2: Mikor milyen dolgokban van részem?
1: Én már nem dolgozok, nem vagyok pszichológus, jó? Ne haragudj rám, jó? Oké?
2: Én viszont tanulom.
1: Ne tanulj.
2: Hagyakról a papírt szeretnél?
1: Nem. Tőled még pláne, nem.
2: Na. Hogy időpontot?
1: Nem kell, köszönöm. Nem. Na inkább beszélünk, hogy te kérted tőlem, az a jó kis Dracula, ez egy jó zene, kinek szeretnéd különi? Dr. Viktor.
2: Nyugtató helyet mindenkinek.
1: De várjál. Mi?
2: Igen. Nyugtató helyet mindenkinek.
1: Ja, már. Mondjuk ez a rimmel Dr. Viktor. Na jó hangzik, Dr. Viktor.
2: Igen, köszönöm szépen, jó.
1: Na jó van. Köszönöm szépen a telefonát el, és sok sikert neked, jó? A pszichológus diplomához, jó? Oké?
2: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Hello. Érkezik téma Impala nálunk. A szám címe Dracula.
0: Cookie Weekend Show. Cookie Weekend Show. Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3

0: Jancsó a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ha esetleg vacsisztok, hát akkor jó étvágyat kívánok nektek, én is kicsit ilyes vagyok, és senki nem érdekli. A Malácsusó végén most kit köszöntsünk, haló, haló!
2: Szia, Kuki, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Na, mi a program jövő itt, egy munka, vagy pihi, vagy szabadság, vagy nem tudom.
2: Pont eltaláltad, nekem most kezdődik a szabadság.
1: Nem mond, tényleg?
2: Igen, igen, 2 hét, ráadásul az elég sok nekem.
1: Á, szép! És valahol utazol?
2: Úgy terveztük, hogy csak így országon belül ide-oda kocsikázunk, kirándulunk, strandolunk, amíg olyan idő lesz.
1: Hát figyelj, jövő héten jó idő lesz, az biztos, ilyen 30 fok és 32... Na, még egyszer, Kuki, 30 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, csak sikerült elmondani. Szóval ez tökéletes nyári idő, nem?
2: Igen, igen, én is úgy gondolom.
1: Na jó van, gondolom, hogy nem szeretnéd beszélni az időjárásról velem folyamatosan, hanem hogy mit szeretnéd hallgatni, kinek szeretnéd küldeni, tiéd a szót.
2: Én egy Taylor Swift dalt szeretnék kérni, és a páromnak küldeném. Ő is most lesz szabadságon, úgyhogy így magunknak, hogy teljen jól ez a 2 hét.
1: Hát akkor jó pihit nektek, szerencsések vagytok, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen, én is, köszi!
1: Ciao, ciao, szia-szia! De jó nekik, nem? Menj egy kicsit Szabira! Hé, jobb érkezik tényleg a Swift nálunk, és a szemcíme Opelite itt a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111 Hívd most! Kukic!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gyorsan van ez idő, itt van a mai utolsó telefonaló. Szia, ki ez van szerencsém?
2: Szia, szia, Pisti vagyok.
1: Pisti, mi újság, hogy vagy?
2: Hát, jól vagyok, jól vagyok. Sajnos lassan vége van a hétnek.
1: Hát, igen.
2: És holnap indul újra a munka.
1: Ah, de legalább dolgozol, ez egy pozitív dolog, tudod?
2: Hát igen, de inkább feküdnék a strandon, nézném az életet és közben. Nézném a gyönyörű latin csajokat.
1: Ó, az igen, na, ez egy jó duma, tetszik. Na, mit szeretnék kelni tőlem?
2: Hát ezek után mindenképp egy latin zenét, hogy akkor legalább hangulat meg legyen hozzá.
1: Figyelj, latin, jó, megtaláltam. Alex Kenji és Bambolez, megfelel neked?
2: Tökéletes, tökéletes.
1: Szabad tudni, kinek szeretnéd különni, Pisti?
2: Hát különöm az összes latin csajnak.
1: Ja, latin csaj.
2: És hogyha látnak és fölismernek, így rádió keresztül, akkor keressenek meg.
1: Jó, oké. Okay. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonát el, és jövő étre kitartást kívánok neked, jó?
2: Hát ha az mi szerencsénk, hogy talán jövő héten van, az ilyen meleg, mint most azon a héten.
1: Hát ilyen 30-32 fok alakul, ez jó, ez bírható, ez tökéletes, az ilyen nyár van.
2: Sokkal jobb, mint a 40. Sokkal jobb, mint a 40.
1: Egyetértek veled, ez igaz. Örültem neked, vigyázz magadra, jó?
2: És vigyázz magadra.
1: Köszi, köszönöm, ciao, ciao. Alex Kenji érkezik nálunk, Bambola, ez az egyik kedvencem, nem tagadom.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, este 9 érkezik Juhász Geri, mielőtt az előbb jövő szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok nektek egy szuper kellemes hetet, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.
2: Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Magyarország legnépszerűbb est

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
1: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Jó napot kívánok, Zsíros András vagyok a villámhírekkel. Újra a megszokott rend szerint üzemel a Békéscsabai Árpád-gyógy és strandfürdő, miután az üzemeltető tájékoztatása szerint megszüntették a korábbi takarékossági korlátozásokat. A létesítményben az élményelemek, a csúszdák, valamint a szauna és a kőszkabin ismét teljes kapacitással működnek. Mérsékelte a hőségriasztást az országos tisztifőorvos, ám a tartós kánikula továbbra is komoly terhet ró az egészségügyre és a közlekedésre. A rendkívüli meleg miatt a Békéscsabai és a Gyulai kórházban is javítani kellett a hűtőrendszereket. A vasútvonalakon sebességkorlátozásokat vezettek be, a csabai állomáson pedig ivóvizet osztanak a közlekedőknek. Elindult a Szedd Magad akcióval egybekötött szőlővásár Békéscsabán, írja a behír.hu. A mintaültetvényen a korán érő Csaba gyöngye mellett már az írsai olivér is szedhető. Kedden tetőzik az újabb felmelegedés, aznap Békéscsabán 38 fokot mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
5: Disco!
6: Disco! Disco!
7: Disco! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Madame and Herr, Madame Nőszű, Hölgyem és Uraim, Fiúk, Lánk, milyen tisztelt, nagyon érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel. Mega buli volt tegnap, kérem szépen, ott voltunk DJ Otin, DJ Oti barátaiként, és tényleg olyan hangulat volt, és

0: és látom a Grinchet. Rájöttem, hogy kire hasonlít a csávó. Megvan? Na, bár nem tudom, hogy
1: miről beszélsz, de
0: én igen. Jó szórakozás.
1: Én is el akartam mondani, hogy köszönöm mindenkinek, aki ott volt. Nyilván szívesen. DJ Oti miatt, DJ Oti miatt, meg azért a diszkosit miatt is egy kicsit, hiszen after party-n is játszottunk, zseniális volt nagyon, úgyhogy remélem, hogy hamarosan ezt meg fogjuk majd valahol még ismételni. Én már tudom, hogy hol, úgyhogy hamarosan találkozunk. Most viszont induljon.

Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket, ma Hanvai PG pörgeti, mellett a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila. Én jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma az emődök, hágárok, jánosok, orlandok, rolandok és románok. Tessék, ilyen is van. A szülinapos pedig az ismerőseim közül.

0: Ki, igen. Antal Dani Vecsésről, Csépes Andrea, Andrej Kovics Sanyi, Fejes Sándor és Cuci Attila Cuma. Istenét is az ünnepelteket.
1: Ma meglett az Attilának a negyedik neve. Tehát Bárány, Attila, Otto, Román.
0: Nem, az nincs.
2: Hallod, de. Egyébként azon csodálkozom, mert valamikor egy pár hónapja szintén volt egy román névnap.
0: Igen.
2: Most többször ünnepli a román
0: te mikor tartod? Névnapját. Beleírták a Wikipédiába.
2: De te mikor tartod?
0: Az Attilát január 7-én.
2: De nem ezt kérdeztek. És a harmadik nevedet, az ma ilyenkor ünnepeled? Vagy
0: az Otto?
2: Nem, a negyediket. A harmadik kereszt nevedet, a román.
0: A román. Nincs ilyen. Ez az álmodik a nyomor című műsor.
2: Egyébként küldjetek üzeneteket nyugodtan a bárányok, köszöntsétek föl, meg ilyesmi.
1: Igen, ma van a névnapja az egyik. Most pedig már is megyünk tovább egy olyan előadóval, akitől tegnap négyet játszottam az új halmazban, ugyebár az After Bulin, az Otto partiján. Most itt ez a Bad Times, a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ma estére az első Imál Angel, itt a Diszkosít Rádió Show-ban.
2: De ez ilyen átvitértem, hogy az Otto partiján, vagy az Otin. Tehát, hogy...

0: Ez a Rádió 1 Esti Show, a Disco Sheet Radio Show, Bárány Attilával, Hamvai Picsi Mixel, én pedig DJ Junior vagyok, és hát lesz még bőven azért Disco Sheet egyébként ebben az esztendőben, úgyhogy készülünk, és ha úgy érzitek, hogy szeretnétek meghívni minket, mert mondjuk jó volt akár a tegnap este, és láttatok minket, és bulisztatok ránk, akkor nyugodtan valamelyikünknek nyugodtan írjatok rá a rajongó oldalára, és mi válaszolunk rá természetesen.
1: Én most a csapatunk nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ott volt tegnap délutántól, kora estétől kezdve, a DJ Oti und die Freund Megabulin. Ennyi ember Magyarországon egyszerre, még soha egyetlen zenekarra, előadóra fellépve soha nem bulizott, úgyhogy köszönjük szépen, fergeteges volt, emlékezetes felvétel készült, felvettük az egész estét, rögzítettük kamerára, még az is lehet, hogy ebből később lesz valamilyen hivatalos anyag, úgyhogy ha valaki lemaradt volna róla, az bánhatja, lehet, hogy ez volt az utolsó.
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy innentől kezdve hova tovább, de egyébként szerintem arra jutottunk, hogy hova tovább. És már ez sokkal kisebben is nagyon-nagyon durva volt, és végignézni ezt az egészet, hogy mennyire kemény munka bele lett téve ebbe az egészbe, ez tényleg lakkalapal az egész szervező brigádnak, és szerintem ezúton is köszönjük a diszkosi csapat, hogy ott lehetünk, köszönjük Attilának is, mert hogy a kasszába ott állt, és akkor oda kerültünk, mert minden.
2: Mondjuk pénzt még nem kaptam.
0: Meg amúgy egy kicsit nyúján már zsebben
1: mélyebb. Még számolok.
0: Ja, meg ott van, hogy a kombó, kifele adod, akkor...
1: Még számoljuk a lóvé gyerekek.
0: Én ez fontos, hogy akkor sem szoktam megköszönni, de most még nem tudom megköszönni ezt az egész.
2: Nem kaptam meg a lét.
0: Ez fontos, hogy jön ma estére a második Imál Angel-dal, Drag Me Down, itt a Rádió 1-en, csak igaz, ma is lány.

0: egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rédősöt, DJ Juniorral, Bárnyi Attilával és velem Hanvai PG-vel. Jut eszembe, mivel vasárnap van, jövő héten én csak szombaton fogok szórakoztatni, viszont akkor Jászszent Andráson és a Szelidító partján várok mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nekem 5 fellépésem lesz a jövő héten, de ebből egy egész estés. Csütörtökön Tiszafüreden kezdek egy fesztiválon, pénteken Balatonfűzfőn játszom a Boppájánál, ahol a többi diszkosít DJ zenét már korábban, és onnan jövök fel Budapestre, a Rakpartra, a Jovánnal közös funky partinkra, a Dark Blue-ra. Szombaton pedig a Világ Balatonon kezdek Siófokon, és onnan megyek át Balatonfüredre, az egész estés bulimra, a One Night in Füredre, ahol éjféltől 5 óráig állok majd a lejátszók mögött. Bővebb információ a rajongói oldalamon, a Facebookon.
0: Jövő szombaton csak egy bulim lesz egyébként, mert 2 lett volna, csak Monoron valahogy bekrepált, valami borbuli lett volna, és valamiért nem működött egyébként, így már szerintem 2 rendezvényt is lemondtak, és úgy néz ki, hogy nem folytatják, viszont megyek Bélmegyerre, ami viszont egy ilyen fesztivál helyszín lesz, és ott találkozhatunk majd hajnali 1 óra környékén fogok pörgetni. Most pedig már is megyünk tovább, és jön a harmadik Imel Angel, de a ma estére az I'm Alive eredeti hosszú verzióját a rádió egyen, ahol csak igazi ma is láger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: ezen a hatalmas show.
1: Azt hittem, hogy a diszkósítra beszélsz.
2: Igen, hát az verhetetlen egyébként.
0: De az is a része volt. Az is a része volt, csak az annyit érdemel.
1: Ilyen diszkósítet még soha nem láttam.
2: Igen, egyébként nagyon külföldi volt. Hát a más nem, akkor NDK-s.
1: Igen, egyébként jó volt, tényleg nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük mindenkinek. Nagyon sok diszkósít rajongó volt, jól sikerült az after part is. Most végre nem hoztad ki a pendrive-ot előbb, Attila, hogy váltottunk, mert képzeld el, a Made in Ibizán az volt, hogy együtt dolgozunk. Én rárakok egy akapellát kezdésre az ő utolsó fél percére. Így át, toporok, hogy egyszer csak így kiúszta a pendrive-et és elment.
0: Na, ezt az előzte meg, hogy elmondtam, hogy a szám felénél
1: ne üvöltsél.
0: Figyelj, direkt szóltam neki a szám közepén, de ott lezár, én ott megyek.
1: De nem
0: majd
1: lezár.
0: De
1: nem
0: zenét.
1: Lezár, mert oda én akapellát indítottam, te nagyon okos.
0: Az a te nagyon okos. Ő türelmes volt, ja nem.
2: Egy biztos, hogy az Attila búcsúdala és a te akapellád is régi volt. Most pedig egy újra megyünk tovább, jön a karomellát.
0: Ez így van.
2: Itt a rádió egy ilyen újdonság gyanánt.

0: Rádió Show itt a Rádió 1-en, hamarosan búcsúzunk, de még itt vagyunk veletek, és utána a jövő új hét új élményekkel. Szerintem ez nagyon kemény volt a héten. Kiderültek, hogy milyen zenei stílusokat tudunk játszani, meg hogy milyen irányba tartunk, honnan jövünk, hova megyünk.
1: Éppen új Ibizára.
0: Igen, nagyon.
1: De megyek Ibizára.
2: Erre az egynapos kirándulásra?
1: Nem, kettő lesz, de igen.
2: Na, kettő, elengedtek másfél napra.
1: Több rengeteg, csak haza kell érnem, mert fellépésem vagy ütöbben.
0: Ja, értem én is. Ez milyen jó duma, de mehettél volna hétfőn is.
1: És én akkor szerettem volna, csak a szállásfoglalás történt meg később, meg egyébként eredetileg úgy volt, hogy hétfőn megyünk, aztán a Dávid visszatáncolt, mindegy, lényeg az, hogy
2: én egy dolgot javasolok neked, ha már Ibizára jössz, akkor egy kis új zenét szívjál magadba, tehát ne régit, újat.

0: bírok.
1: Nem érted? Mindegy, a hosszú új legyen, ezt érzem, az új szót jegyezd meg.
0: Aha, mondod ezt például, amikor Sven Fate játszik Randy MC-t, hagyjad már.
2: Jó, de Sven Fate hány
3: éves? Az cover, bakker.
0: És mi lesz a David Guetta valamikor jön a Delegation U&I-ja?
2: Mi? Na mi lesz
3: az? Az nagy sláger lesz.
0: Retro.
2: Igen, de miért?
0: Hát ez nagyon jó kérdés.
2: Hát ez jó kérdés. Viszont nincs kérdés, jön Afrojack az új vonalasok közül. Itt a Rádió Egyen, a Diszkosít Rádió Show-ban egy vadonatúja.

0: Gondolkozzon el jövőre, hogy mennyire megy az elővételes egyre rá, mert itt ez még gyorsabban el fog fogyni, hogyha lesz még ilyen. Búcsúzunk mestére.
1: Méghozzá azzal, hogy jövő héten 5 fellépésem lesz, de ebből egy egész estés. Csütörtökön Tiszafüreden kezdek egy fesztiválon.

0: voltam, a többieknek átadom a szót. Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy egyrészt minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán, ha még nem tettétek meg, kövessétek be. Én szombaton este éjszaka Bélmegyeren pörgetek egy fesztiválon, ott találkozhatunk, és még annyit akartam mondani, ami nagyon fontos, hogy jövő héten a zenélünk Attila együtt, akkor a pendrive-ot azt ne húzd ki. Szevasztok!
2: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hambai PG voltam, jövő héten szombaton Jász Szent Andráson, és utána pedig a Szelíd tópartján válok mindenki sok-sok szeretettel.

0: zenei változatot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, milyenkor vasárnaponként sem pihenünk. Isteni dance és house zenékre számíthatok. A legjobb magyar DJ-től Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox, csapjunk bele.
2: Ciao Geri, sziasztok. A nyárnak a sajátossága, hogy ilyenkor egy kicsit más színbe látjuk a világot, jobb a kedvünk, nyitottabbak vagyunk, és nagyon szeretjük a vidám dalokat. Ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Jósú Wilcox elemezjátszóknál.
1: Két évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni, olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Lady-re, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Feel the Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Feel the Vibe, itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Jussi, nyomjuk vasárnap esténként is. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, melletten 11-ig Wilcox lemezjátszói mögött, és az olasz Medúza formáció érkezik. Ez egy friss dal tőlük.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós lágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World Is My Radio Show-ban. Can we

0: Imael Angel, Ultranate és a Moving to the Sun a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Vilkox, mit teszünk rá erre?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Ocean-nál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hilt és a Lift Me Up Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: Kapten Fischer, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: charts now. The world is mine. Hello mindenkinek, tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
1: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a

0: fogjátok szeretni a következő dalt. Az eredetije 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a To Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe-ja ennek a dalnak, és természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackjét és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackjét, a How Deep Are Your Dreams, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: Közös dalban Fisher és Tones and I. Ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Hogyha olyan zenéket kell mutassak nektek, amik éveken keresztül szóltak a klubokban, és folyamatosan az egyik legnagyobb buli, legnagyobb táncolás volt rá, azok közül az egyik, a Tujamo féle Woo, amit tényleg számtalanszor játszottunk, akárhányszor játszottam le, akár egy este folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: Ők is kiadták ezt a szenzációs közös dalt, ez volt a Repeat It a Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé, maradjatok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Hello mindenkinek, Brick Lake pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello Brick Lake!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Tame Impalától a Dracula Jenny remixében itt a Virizmál Idiósóban a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show.
1: Aritez

brazil producer ezúttal is hozza a jellegzetes bass house műfajt, amit egy markáns Dutch ikletésű hangzás tesz még erőteljesebbé. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: Priklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Hugel Moving to the Sun című zenéje. A francia DJ és producer ismét a rájellemző Latin House hangzásra jelentkezik, és ez a dal jelenleg az egyik legfelkapottabb sláger a közösségi média platformjain. Ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1.

0: Vasárnaponként is ellátunk benneteket a legmenőbb, a legtrendibb dance és house zenékkel. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trió ezúttal is egy érzelmes, mégis lendületes house tracket hozott, amit tökéletesen megidézi a hajnalig tartó bulik hangulatát. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: fantasztikus Coldplay feldolgozása, Rosalind vokáját hallottátok benne. Ez volt a Heart Like Mine vasárnap este World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nabriklék, nézzük, hogy mi jön itt ma a legvégén.
1: Ez még mindig nagy favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenét hoztam. Ezzel zárom a mixemet.
0: Úgyhogy mára ennyi. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat. Ciao.

0: Gold is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén, mondhatjuk, végül is még ez a közepe, de már lassan-lassan a vége felé járunk. Ugye a héten Sziget Fesztivál, aztán jön nem sokára a Strand Fesztivál is Zamárdiban, és a nemzetközi sztárok mellett kint lesznek a Rádió 1 DJ is. Mindenki all-star válogatott, vagyis a World Is My Radio Show DJ-kkel, például a Máris Alató Regálilivel is lehet találkozni, a diszkósi csapatával és Kukival is a Strand Fesztiválon.
1: Regálili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

A folytatásban pedig egy olyan dal, ami jelenleg ott van a rádió egy top 10-ben, a top 50-es listánkon. Olyan kedvenceket előz meg, mint Ed Sheeran és az Azizám, vagy az új Jennifer Lopez és David Guetta dal.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy nagyon sikeres német előadó, akinek tulajdonképpen most kezd igazán beindulni a nemzetközi karrierje, nagyon aktív a social médiában is, Z-generációs, úgy hívják, hogy Loi, mondhatjuk, hogy Kamrádnak a pályatársa, egy picit fiatalabb talán Kamrádnál, és múlt hétvégén hozzánk nagyon közel, Pozsonyban, Szlovákiában lépett fel, ahol ezt a dalt, a nyárdalát is előadta. Golden Summer, hozom már is Loit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Beneflex sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat, és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ancient Mama, hogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt az a Beneflex? Ez a Save Me Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban a Rádió 1-esek, habármár olyan nagyon sok nincs is hátra belőle, kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára, a Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is My Radio show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös éden.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúltak 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből, a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott. Nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak